6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
3: Ez volt a

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062-158-9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A magyar kanizsai vásár a település egy igen régi és igen kedvelt eseménye, amely rendszeresen összehozza a helybélieket és a környék lakóit. Lehetett itt virágokat, szerszámokat, ruházati termékeket, régiségeket vásárolni. A vásárban a különféle árusok mellett a helyi termelők és kézművesek is képviseltették magukat, így a látogatók még több termék közül válogathattak. A vásárral párhuzamosan pedig megtartották a körömpörkölt főzőversenyt az agrokanizsa több mint két évtizedes fennállásának alkalmából. Mindegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről, egyúttal emlékeztet arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések bevezetését az államháztartás kedvező helyzete teszi lehetővé. Az egyszeri pénzbeli támogatások mellett a kormány más intézkedésekkel is segíteni kívánja a lakosságot, köztük a gyógyszerek árának csökkentésével és turisztikai utalványok biztosításával. A szerbiai villanygazdaság felkészült a hőhullámra, az ellátás stabil, de takarékoskodjanak az árammal, hívják fel a figyelmet. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója Dusan Zsévkovic kijelentette, hogy az ellátás stabil, és a villanygazdaság felkészült az újabb hőhullámra, de egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy észszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen a szerbiai villanygazdaságnak, illetve egész Szerbiának, így ugyanis az egész országnak megkönnyítjük a helyzetét, másrésztől pedig senki sem marad a megszokott kényelem nélkül, üzente Zsivkovics. A szerb kormány újabb egy héttel meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését. Az intézkedés augusztus 30-áig marad érvényben, ez jelent meg a hivatalos közlönyben. A korábbi határozat augusztus 23-án járt volna le, így az új döntés további egy héten keresztül biztosítja az alacsonyabb jövedéki adó tételeket. Ennek értelmében az idéglenes jövedéki adó olmozott benzin esetében 61,24 dinár, olmozatlan benzin esetében 57,60 dinár, míg a gázolaj után 59,23 dinár literenként. A döntést Gyuro Macot szerb miniszterelnök írta alá. A kormány az intézkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt vezette be, a magasabb üzemanyag árak hatásának enyhítése érdekében.
1: Időjárás.
3: A mai napon derűs és friss reggelre ébredhettünk, napközben azonban nagyon meleg lesz. Délután és az esti órákban helyenként mennydörgéssel kísért záporok alakulhatnak ki, gyenge mérsékelt erejű északi-északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
0: Hit music.
4: Give it up.
0: Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Proizvodnja i ugradnja svih vrsta spomenika od prirodnog kamena i teraca. Nadgrobni spomenici AMT Uni agenta će nadživeti sva naša sećanja na najmilije još mnogo vekova. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu, ulica Vojvode Stevana Knjićanina 44, telefoni 0230 389126 i 062 180 4446. AMT Uni agent Svet kamena.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szálvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
4: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom,

0: Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
1: Ez volt a reklám.
2: Here we go! A térség legjobb zenéi. Okay, get it?
3: No. This is the station.
4: I'm Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fanda Rádió.
6: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
0: Szép jó reggelt kívánunk, augusztus 24-e hétfő van, új hét kezdődik, mi pedig itt vagyunk Önökkel a Tisza hangjában a Panda Rádió hullámhoztán. Jó reggelt, Zenóbia!
7: Jó reggelt, Andrea, és jó reggelt mindenkinek! Hétfő az a nap, amikor az ébresztő óra különösen személyes sértésnek tűnik.
0: És amikor az első kávé előtt még a saját nevünkre is csak óvatosan reagálunk.
7: Andrea, attól függ, hogy mit szeretnél.
0: Na de... kezdjük inkább valami széppel. A mai gondolatunk így szól. Nem minden jó dolog érkezik nagy zajjal, van, ami egyszerűen csak csendben jobbá teszi az életünket.
7: Ez nagyon igaz, mert amikor azt kérdezik tőlünk, mint tesz boldoggá, hajlamosak vagyunk valami nagy dologra gondolni.
0: Pedig lehet az, hogy valaki reggel készít nekünk egy kávét, hogy kapunk egy üzenetet attól, akire éppen gondoltunk, hogy hazafelé megszólal a kedvenc dalunk.
7: Vagy amikor egy nehéz nap után valaki csak annyit kérdez, hogy jól vagy, és nem megszokásból kérdezi, hanem tényleg kíváncsi a válaszra.
0: Pontosan, sokszor éppen ezekből az apró dolgokból épül fel az, amit később úgy nevezünk jó időszak volt az életemben, pedig közben talán semmi rendkívüli nem történt, csak voltak emberek, pillanatok, nevetések, együtt töltött esték, és hétköznapi dolgok, amelyekről akkor még nem tudtuk, mennyire értékesek.
7: Talán ezért kellene néha hamarabb észrevenni őket.
0: Igen, nem akkor, amikor már hiányoznak, hanem akkor, amikor még éppen történnek. És ebből született meg a mai nap kérdése, és nem azt kérdezzük, mi volt életünk legnagyobb élménye. Nem kell világkörüli utazásra vagy hatalmas fordulatra gondolni, hanem erre, mi az a teljesen hétköznapi dolog az életében, amiről csak akkor venni észre, mennyire fontos, ha egyszer hiányozna.
7: Hú, ez elsőre egyszerűnek tűnik, de egyáltalán nem az.
0: Ugye? Lehet a reggeli kávé, a párunkkal, a kutya, aki minden este vár az ajtóban, anyu vasárnapi telefonja, a gyerek zsivaja a másik szobából.
7: A kolléga, aki minden reggel ugyanazzal a rossz poénnal érkezik.
0: És akiről azt hiszük idegesít, aztán két napig nincs bent, és már kérdezgetjük, na hol van?
7: Vagy az a barát, akinek bármikor írhatunk egy teljesen értelmetlen üzenetet, és pontosan érti, hogy mire gondoltunk.
0: Na, ezekre vagyunk ma kíváncsiak. Mi az a teljesen hétköznapi dolog az életében, amiről csak akkor venni észre, mennyire fontos, ha egyszer hiányozna? Lehet ember, szokás, egy hely, egy hang, egy illat, egy apró napi rutin, nincs jó vagy rossz válasz.
7: És szerintem ma lesznek olyan válaszok, amelyektől nevetünk majd.
0: És olyanok is, amelyeknél egy pillanatra elcsendesedünk, írják meg nekünk a műsor folyamán természetesen, hozzuk a hallgatói válaszokat is. Augusztus 24-e hétfő van, egy új hét első reggele, és mára csak ennyit vigyünk magunkkal. Ne várjuk meg, hogy valami hiányozzon ahhoz, hogy észrevegyük, mennyit jelent.
7: Nézzünk a körül ma egy kicsit figyelmesebben, lehet, hogy az egyik legjobb dolog az életünkben. Éppen annyira hétköznapi, hogy már észre sem vesszük.
0: Mi pedig indulunk tovább, ez a Tisza hangja, Önök pedig a Panda Rádió műsorát hallgatják.
6: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: És most nézzük meg, kik azok, akiknek már egy picit többször csörrenhet a telefonjuk. Augusztus 24-én szeretettel köszöntjük a Bertalanokat.
4: Boldog névnapot kívánunk minden Bertalannak, és rögtön egy kérdés, hogy Bertalanból szerinted sok van?
3: Nem tartozik a leggyakoribb mai keresztnevek közé, ezért ha valakit Bertalannak hívnak, jó eséllyel nem fordul meg egyszerre három ember az utcán, ha utána kiáltanak.
4: Na, akkor fejtsük is meg!
3: A Bertalan bibliai eredetű név a magyar forma a Bartaimo névből alakult ki. A bar jelentése fiú, valakinek a fia a név hagyományos, értelmezése nagyjából talmai fiai.
4: Vagyis eredetileg inkább azt mondta meg, kinek a fia valaki.
3: Így van, és milyen érdekes, több mint 2000 éve, tehát a név pedig még mindig velünk van. A mai napon, miért pont augusztus 24-én ünnepeljük? A dátum Szent Bertalan apostolhoz kapcsolódik valójában, akit Jézus 12 apostola között tart számon a keresztény hagyomány. Augusztus 24-e az ő hagyományos ünnepnapja, de Bertalan napjához a népi kultúrában is kapcsolódtak megfigyelések.
4: Időjóslás?
3: Hát persze, régen meteorológiai alkalmazás helyett figyelték a természetet. Bertalan napját több helyen már a nyár vége, az ősz közeledése egyik jelzőjeként tartották számon.
4: Ezt most nem szeretném hallani, még augusztus van.
3: Nyugi, nem kell ma elővenni a téli kabátod, de valóban a nappalok már rövidülnek, az esték lassan hűvösebbé válnak, a természet pedig észrevétlenül készül a következő évszakra. És van egy szép kapcsolódás a szőlőhöz és Bertalan napja környékén. A szőlős gazdák régen már különösen figyelték a termést és az időjárást, hiszen közeledett a szüret időszaka.
4: Tehát augusztus végén már kezdődött a számolgatás, hogy milyen lesz az idei bor?
3: Nagyjából igen, a régi ember naptárban egy-egy névnap sokszor nem csak ünnepet jelentett, a mezőgazdasági év egy fontos állomását is jelezte.
4: És hogyan becézzük a Bertalant?
3: Például Berti, Bercsi, Barti is előfordulhat, persze családonként egészen egyedi becenevek is kialakulhatnak.
4: Viszont van olyan ember, akit nem szabad becézni.
3: Ismerem, jó reggelt, Berti, Bertalan.
4: Elnézést, Bertalan úr!
3: Ha van Bertalan a családban, baráti körben vagy munkahelyen, nem kell nagy ajándék, egy telefonhívás, egy kávé, egy apró meglepetés, vagy csak annyi boldog névnapot, örülök, hogy vagy nekünk, és azt hiszem, hogy nekünk is van egy Bertalanunk, akinek örülhetünk, és nagyon boldog névnapot kívánunk neki.
4: Akit nem hagyhatunk ki a névnap köszöntésből, ő Farkas Bertalan barátunk, őt is köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Szerintem egy őszinte mondat sokszor többet ér, mint valami gyorsan megvásárolt ajándék.
3: Pontosan, mert végül nem arra emlékszünk, mennyibe került valami, hanem arra, ki gondolt ránk. Kedves Bertalanok, legyen ez a hétfő egy kicsit az önöké, legyen benne jó kedv, egészség, egy finom kávé, néhány kedves szó, és legalább egy olyan ember, aki nem csak azért ír, mert a telefonja szólt neki, hogy ma névnapjuk van.
4: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Bertalannak!
3: És természetesen azokat is szeretettel köszöntjük, akik más naptár szerint ma ünneplik névnapjukat. Ez volt a névnap köszöntő a Tisza hangjában, a Panda Rádió hullámhosszán pedig folytatjuk hétfő reggeli kalandozásunkat.
2: A névnap köszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.

0: Honnan a rádió? Panda Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
2: Nyitjuk a Panda konyháját. Zenóbia egy fontos kérdés hétfő reggel. Van otthon fagyigéped?
3: Nincs.
2: Remek.
3: Ez gyors recept lesz, viszlát.
2: Dehogy, pont ez benne a jó. Ma olyan barackos házi fagyit készítünk, amihez nem kell fagyigép. Készítsünk elő körülbelül 40 deka érett őszi barackot vagy nektarint, 2 deciliter hideg habtejszínt, 20 deka görög joghurtot, 2-3 evőkanál mézet ízlés szerint, egy kevés citromlevet és egy csipet vaníliát.
3: Csak ennyi?
2: Majdnem, mert a panda még nem csavart rajta. A barackot megmossuk, kimagozzuk, feldaraboljuk, majd botmixerrel vagy turmixgépben pépesítjük, és mehet hozzá egy kevés citromlé.
3: Miért?
2: Egyrészt frissíti az ízét, másrészt szépen ellensúlyozza az édességet. A tejszínt közben lágyhabbá verjük, ehhez óvatosan hozzáforgatjuk a görög joghurtot, a mézet és a barackpürét.
3: És már mehet a fagyasztóba?
2: Igen, egy jól zárható dobozba tesszük, és körülbelül 4-6 órán át fagyasztjuk. Mivel nincs fagyigépünk, az első néhány órában érdemes körülbelül óránként egyszer alaposan átkeverni.
3: De miért kell piszkálni?
2: Mert ezzel segíthetünk kisebbre törni a képződő jégkristályokat, így kellemesebb, krémesebb állagot kaphatunk. Tálalás előtt pedig vegyünk ki néhány percre a fagyasztóból, hogy könnyebben kanalazható legyen.
3: Na végre!
2: Egy száraz serpenyőben enyhén megpirítunk néhány evőkanál zabfejhet, amikor illatos, levesszük a tűzről, hagyjuk kihűlni, majd keverünk hozzá egy pici fahéjat, és eszorjuk a fagyi tetejére.
3: Barack, méz, fahéjas, pirított, zab.
2: Olyan lesz, mintha egy nyári barackos sütemény és egy fagyi találkozott volna.
3: És ha nincs otthon barack?
2: Akkor improvizálunk, készíthetjük például eperből, áfonyából, banánból, vagy akár vegyes, bogyós gyümölcsből is. Fagyasztott gyümölcsöt is használhatunk, csak engedjük kissé felengedni, ha a turmixgépünk nem bírja fagyottan.
3: És ha csokisat akarsz, azt tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Én csokisat kérek.
2: A barackos alapba apróra vágott így csokoládét is keverhetünk.
3: Mennyit?
2: Mértékkel.
3: Ez hány gram a mérték?
2: A mértékkel a panda konyha legpontosabb mértékegysége. Ugyanúgy, mint az egy csipetnyi. És ez az otthoni fagyi egyik legjobb rész, de mi döntjük el, mennyire legyen édes, mi választjuk a gyümölcsöt, tehetünk bele több joghurtot, kevesebb mézet, gyümölcsdarabokat, és akár a gyerekeket is bele tudjuk vonni az elkészítésébe.
3: Mondjuk a 4 órás várakozást nehezebb lesz elmagyarázni.
2: Ez valóban a recept legnehezebb része. Tehát még egyszer érett barack, görög joghurt, habtejszín, kevés méz, citrom, a tetejére pedig panda csavar, fahíjas, pirított, zabmorzsa, fagyigép nélkül otthon egyszerűen.
3: És ha hétfő reggel megkérdezi valaki, hogy miért készítünk fagyit?
2: Mert hétfő van.
3: Ez indok?
2: Szerintem hétfőn ez a legjobb indok. Ez volt a Konyhai Kalandok Panda Csavarral. Folytatódik az augusztus 24-i Tisza hangja itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: my station, Panda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Jöjjenek a zenetörténeti morzsák! Zenóbia, képzelje el egy kisfiút, aki annyira visszahúzódó, hogy zavarba jön, ha sok ember egyszerre figyel rá.
3: Ebből nem feltétlenül gondolnám, hogy egyszer majd színpadon áll több száz ember előtt.
2: Pedig pontosan ez történt. A kisfiút úgy hívták, Bálint Ádám. 1981. október 1-én született Budapesten, és a saját pályatörténetének egyik legfontosabb pillanata egy színházi előadás volt. A szülei elvitték a Padlás című musicalre, és valami ott megváltozott. Az előadás olyan nagy hatással volt rá, hogy eldöntötte, ő is színpadon szeretne dolgozni.
3: Milyen érdekes! Valaki beül egy este a nézőtére, és amikor kijön, már tudja, mit szeretne csinálni az életben.
2: Néha tényleg elég hozzá egyetlen este. Ádám azt Arany 10 Musical stúdióban tanult énekelni, táncolni és játszani, később pedig a Petőfi Diákszínpad tagja lett.
3: De van egy kevésbé ismert történet is róla, igaz, Andrea?
2: Igen, és ezt szeretem. 2003-ban megnyerte a Francia Intézet országos Sanzon versenyét, majd Magyarországot képviselte Splitben rendezett összeurópai Sanzon versenyen.
3: Na, ezt szerintem sokan nem tudták róla.
2: És még ugyanabban az időszakban bekerült a Budapesti Operett Színház Pesti Broadway stúdiójába. A szélesebb közönség azonban igazán a Megasztár második szériájában ismerte meg, 2004-ben indult a műsorban, és a 7. helyig jutott.
3: És neki ez azért is érdekes lehetett, mert addig inkább musical színésznek készült.
2: Pontosan, a tehetségkutató pedig megnyitott előtte egy másik világot, a popzenét. A verseny és az azt követő koncertek alatt megszerette ezt a műfajt is. A Megasztár után pedig megszületett az első önálló lemez, a Közelebb. Lemezzenei producere Szabó Z volt, a dalok jelentős részének szövegén pedig Császár előtt dolgozott, és innen olyan dalcímekkel találkozhatunk, mint Közelebb, A dalod, Ez a szerelem, vagy A szükségem van rád.
3: Tehát egyik lába musical, a másik pop.
2: És közben a színház maradt az egyik legerősebb otthona. A Budapesti Operett Színházban első szerepen nem is akármilyen volt, Rómeó és Júliában, sőt ezért a szerepét kapta meg a színészi minősítést is, később pedig sorra érkeztek a nagy musical szerepek, a Réf, az Elizabethben játszotta Ferenc Józsefet, Rebecca, Mozartban is játszott, valamint játszott még a Szépség és Szörnyetekben, ő volt a lángőr, és a Hegedűs a háztetőben a motel Szabó legénye.
3: Azért ez már szép lista.
2: És 2008-ban az év musical színésze elismerést is megkapta a Művészek Magyarországi díj keretében.
3: Nekem mégis a történet eleje tetszik a legjobban, az a félénk kisfiú.
2: Nekem is, mert ha belegondolunk, gyerekként zavarban hozta, ha sokan figyelték. Aztán egyszer csak megnézte a padlást, elkezdett tanulni, énekelni, táncolt, játszott, elindult egy tehetségkutatóban, lemezt készített, és végül estéről estére közönség elé állt.
3: Ez azért elég szép fordulat.
2: És talán van benne egy kis hétfői útravaló is, attól, hogyha ma még félünk valamitől, egyáltalán nem biztos, hogy egyszer nem éppen abban találjuk meg a helyünket. Mai zenetörténeti morzsák főszereplője tehát Bálint Ádám volt, színész, énekes, musical szerepek és egy kis 2000-es évekbeli pop-nosztalgia.
3: És mit hallgassunk meg tőle?
2: Ha már lemezének is ez lett a címe, lehet a Közelebb vagy valamit keresünk, de majd csak reklámok után.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065-2122-955 adankó.com.
0: Reklám.
4: mondta, hogy a cukormentes édesség nem lehet mennye ilyen finom? Az EVB Lifestyle süteményei szeretettel, gondosan válogatott alapanyagokból készülnek, hogy a cukorbetegek, inzulinrezisztensek, ételérzékenyek és a tudatosan táplálkozók is önfeledten élvezhessék az édességek örömét. Ha egyszer megkóstolja, megérti, miért térnek vissza vendégeink újra és újra. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon, szombaton 7 és 13 óra között, valamint vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Mert a legédesebb pillanatok mindenkinek járnak. Rendelését leadhatja 064-4-316-159-es telefonszámon.
5: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
6: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendyelovo.
7: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
8: Ez volt a reklám.

0: Banda Rádió.
1: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More. Ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.
2: Augusztus 24-e van, csatoljuk be a képzeletbeli biztonsági öveket, mert most egyetlen rovat alatt közel 2000 évet utazunk vissza az időben.
3: Hová megyünk először?
2: Egy olyan városba, ahol egy pillanat alatt megállt az idő, Pompejbe. Sokány éggel Krisztus után 79. augusztus 24-ét tartották a Vezúv híres kitörésének napjaként számon. A vulkán hamuval és törmelékkel temette be Pompejt és környékét.
3: És ezért maradhatott fent olyan különleges állapotban?
2: Igen, a katasztrófa borzalmas volt, de a vulkáni anyag alatt épültek freskók, tárgyak és hétköznapi élet rengeteg nyoma konzerválódott. Van azonban egy izgalmas történelmi csavar. Ma már nem biztos, hogy valóban augusztus 24-én történt, régészeti leletek és egy felirat alapján egyre több kutató valószínűsíti, hogy a kitörés ősszel talán októberben következett be.
3: Tehát még egy majdnem 2000 éves dátumot is ki lehet javítani.
2: Ezért izgalmas a történelem, néha 2000 év után is azt mondják, várjunk csak, lehet, hogy ezt eddig rosszul tudtuk. Most pedig egy könyv, amely megváltoztatta a világot, az 1450-es évek közepén készült el, Johannes Gutenberg híres 42 soros bibliája, amely a mozgatható fémbetűkkel történő európai könyvnyomtatás egyik jelképe lett. Egy fennmaradt korabeli bejegyzést 1456. augusztus 24-én rögzíti, hogy példány hány köteles és díszítéssel hogyan készült.
3: Mi volt ebben akkora forradalom?
2: Az, hogy a könyveket korábban rendkívül lassan és drágán lehetett sokszorosítani. A nyomtatás fejlődése pedig lehetővé tette, hogy az információ sokkal gyorsabban terjedjen, gondoljunk bele. Egy technológia, amely végül megváltoztatta azt, hogyan tanulunk, olvasunk és osztunk meg tudást. De most akkor ugorjunk 1966. augusztus 24-ére, ez pedig valami egészen különleges dátum, mégpedig a Hold közeléből. A NASA Luna Orbiter 1 űrszondája elkészítette az első olyan fényképet a Földről, amelyet a Hold környezetéből készítettek.
3: Tehát először láthattuk a Földet a Hold mellől?
2: Igen, nem ember készítette a képet, hanem automata űrszonda. Ma már megszoktuk a gyönyörű űrfotókat, de 1966-ban belegondolni abba, hogy ott van előttünk a saját bolygónk a világűrből nézve. Hát, egészen különleges lehetett.
3: Kicsinek látszik onnan?
2: Nagyon, és talán ettől válik még értékesebbé. És most jön valami azoknak, akik emlékeznek a 90-es évekre. 1995. augusztus 24-én megjelent a Windows 95.
3: Na, erre már emlékszem.
2: A rendszer egyik nagy újdonsága volt az a bizonyos gomb.
3: A Start.
2: Pontosan. A Microsoft pedig hatalmas reklámkampányt épített a megjelenés köré, amelyhez a Rolling Stones a Start Me Up című dalát is felhasználták.
3: Ez azért elég jó választás, Start gomb.
2: 1995-ös marketingből jeles, és innen indult egy olyan felhasználói felület, amelynek elemei évtizedekre meghatározták, hogyan használjuk a személyi számítógépeket. Augusztus 24-éhez magyar történelmi érdekességek is kapcsolódnak. 1938-ban Budapesten rendezték meg a 34. nemzetközi eucharisztikus kongresszust, amelynek eseményei ezekben az augusztus végi napokban zajlottak, és hatalmas nemzetközi tömeget vonzottak a bűvővárosba.
3: Tehát Budapest akkor néhány napra tényleg a nemzetközi figyelem középpontjába került.
2: Igen, miközben Európa fölött már egyre sötétebb politikai felhők gyülekeztek, ez is mutatja, milyen különös egy korabeli fényképen ünneplő tömeget látunk, miközben ma már tudjuk, mi következett alig egy évvel később. És van egy ma is fontos nemzeti ünnep, 1991. augusztus 24-én Ukrajna parlamentje elfogadta az ország függetlenségi nyilatkozatát, ezért augusztus 24-e Ukrajna függetlenségének napja.
3: Azért ma elég messzire jutottunk Pompeitől,
2: Gutenbergen át,
3: a Holdig,
2: majd egyenesen a Windows 95 start gombjáig, és talán éppen ezt szeretem ebben a rovatban. Egy dátum az első pillantásra csak két szám, augusztus 24-e, de ha mögé nézünk, emberek, találmányok, tragédiák, felfedezések és egész korszakok bújnak meg mögötte.
3: És ami nekünk ma egyszerű hétfő,
2: az egyszer majd szintén történelem lesz. Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon. Folytatódik az augusztus 24-i visszahangja itt a Panda Rádió hullámhoztán.
1: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre váltsz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztrojemény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Here we go!
1: A térség legjobb zenéi.
2: This is the station.
3: I am Charlie XCX.
4: Hi, I'm Sam Smith.
1: Fonda Rádió.
5: Nyílik a Panda Kuckó, ahol ma a Profivet állatorvosi ambulancia támogatásával olyan kutyákról beszélünk, akiknek nem egyszerűen feladatuk van, hanem felelősségük és vakvezető kutyák.
6: Szerintem mindenki látott már olyan kutyát, amelyik hámot viselve vezette a gazdáját, de vajon honnan tudja, merre kell menni?
5: Na, kezdjük éppen ezzel. Ez az egyik leggyakoribb félreértés, ha a gazdája azt mondja, menjünk a gyógyszertárba, a kutya nem feltétlenül ismeri automatikusan a címet és tervezi meg az útvonalat.
6: Akkor ki navigál?
5: Alapvetően az ember, ő tudja, hova szeretne eljutni és irányítani a kutyát. A kutya feladata többek között az, hogy segítsen biztonságosan végighaladni az útvonalon, kikerülni az akadályokat, jelezhet lépcsőt, szegélyt, ajtót és biztonságosan vezetheti társát.
6: Na, ezt mindig szerettem volna tudni, hogy a vakvezető kutya felismeri, hogy zöldre váltott a lámpa.
5: Nem úgy közlekedik, hogy egyszerűen figyeli a közlekedési lámpa színét és a zöldnél elindul. Az úttesten való átkelésről az ember dönt a rendelkezésre álló tájékozódási jelek alapján. A kutya viszont figyel arra, hogy biztonságosan lehessen haladni, és itt jön az egyik legkülönlegesebb képessége. Képzeljük el, a gazdája utasítja előre, de a kutya érzékeli, hogy veszélyes lenne tovább menni. Mit csinál? Megtagadhatja a parancsot.
6: Egy jól képzett kutyának azt tanítják, hogy ne engedelmeskedjen.
5: Bizonyos helyzetekben igen, ezt nevezik gyakran intelligens engedetlenségnek. A vakvezető kutyáknak nem vakon kell követnie minden utasítást, ha az utasítás veszélybe sodorná a párost, a biztonság az első.
6: Ez egészen elképesztő.
5: És talán ez mutatja meg legjobban, mennyire összetett munka az övé. A képzéshez nem elég az, hogy egy kutya okos, fontos lehet a kiegyensúlyozott temperamentum, a jó koncentráció, az együttműködési készség, az egészségi alkalmasság, és gyakran találkozhatunk például labrador retriverekkel és golden retriverekkel, illetve ezek kereszteződésével.
6: És már kölyökként tanulnak?
5: A felkészülés hosszú folyamat, a kölykök először megfelelő szocializálódást és alapnevelést kapnak, később következik a speciális képzés, a végén pedig nem elég, hogy a kutya jól dolgozik a kutyának, és lendő gazdájának párosként is össze kell illenie.
6: Miket tud egy jól képzett vakvezető kutya?
5: Például segíthet kikerülni egy oszlopot vagy más akadályt, megtalálni egy ajtót, jelezni a járdaszegélyt és lépcsőt, biztonságosan haladni emberek között, és olyan akadályokat is figyelembe venni, amelyeket nem csak a kutya, hanem az ember magasságában jelentenek veszélyt.
6: Például egy alacsonyan lógó ág.
5: Pontosan nem elég arra gondolni, én elférek, kettejükben kell gondolkoznia. Most pedig valami nagyon fontos nekünk, járókelőknek, ha vakvezető kutyát látunk hámban dolgozni, ne kezdjük el hívogatni, simogatni, vagy étellel kínálni.
6: Pedig jó szándékból tennénk.
5: Persze, de éppen a figyelmét vonhatjuk el egy olyan feladatról, amely a gazdája biztonságát szolgálja. Ha szeretnénk kapcsolatba lépni velük, először az embert kérdezzük meg, és még valami. Ne fogjuk meg a vakvezető kutya hámját, és ne próbáljuk, a vakvezető kutya nem robot. Amikor nincs szolgálatban, lehet ideje pihenni, játszani, szimatolni és egyszerűen kutyaként viselkedni. A munka és a szabadidő közötti különbséget a felszerelés és a kialakult rutin is segíteni tudja.
6: Tehát amikor lekerül a munkaruhám,
5: jöhet a kutya élet. A vakvezető kutyák sem dolgoznak életük végéig, amikor az életkoruk vagy egészségi állapotuk miatt eljön az idő, nyugdíjba vonulnak, hogy ezúttal hol élnek, azaz adott helyzettől és a képző szervezet gyakorlatától függhet. Előfordulhat, hogy korábbi gazdájuk mellett maradnak, családhoz kerülnek, vagy szerető új otthont kapnak.
6: Ezt azért nehéz lehet megélni.
5: Nagyon, hiszen addigra nem egyszerű, egy munkakapcsolatról beszélünk, éveket töltöttek együtt, közeledtek, dolgoztak, utaztak, etették a hétköznapokat, egy csapat voltak. És még egy tévhit érdemes elengednünk, néha valaki meglát egy dolgozó vakvezető kutyát, és azt mondja, szegény, neki mindig dolgoznia kell. Pedig egy megfelelően kiválasztott, jól képzett és jól tartott segítőkutya számára a közös munka, mentális feladat, együttműködés és kapcsolat. Ez volt a Panda Kuckó a Profivet állatorvosi állomás támogatásával.
6: Ha egyetlen mondatban kellene elmondanod, mitől különleges egy vakvezető kutya?
5: És mitől különleges? Attól, hogy odafigyel ránk, és odafigyelünk egymásra. Folytatódik hamarosan a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: 8 óra van.
0: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Titok.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Jöjjenek a szépség és egészség percek. Zenombia ismerős az az érzés, amikor reggel felkelünk és azt mondjuk aludtam, mégis olyan vagyok, mintha egész éjjel krumplit pakoltam volna.
4: Abszolút, nincs erőnk, nehéznek érezzük a lábunkat, legszívesebben visszafeküdnénk, de mitől lehet ez?
3: Rengeteg mindentől és fontos különbség, mást jelenthet az általános fáradtság, erőtlenség és mást a valódi izomgyengeség. Amikor fizikailag nehezebben tudunk elvégezni egy mozdulatot, nézzük először a hétköznapi okokat. A legegyszerűbb ok a kevés vagy rossz minőségű alvás.
4: De ha megvan a 8 óra?
3: A 8 óra ágyban töltött idő nem feltétlenül jelent 8 óra pihentető alvást. Gyakori ébredések, horkolással járó alvászavarok, stressz, vagy akár a késő esti alkohol is ronthatja az alvás minőségét. Ezért előfordulhat, hogy reggel úgy ébredünk, én már most elfáradtam.
4: Lehet, hogy csak szomjasak vagyunk. Nyáron gondolom a folyadék is fontos.
3: Nagyon melegben, izzadáskor több folyadékot veszítünk, a kiszáradás okozhat többek között fáradtságot, gyengeségérzetet, szédülést és fejfájást. Különösen figyeljünk az idősekre, gyerekekre és azokra, akik sokat tartózkodnak a szabadban.
4: Tehát néha nem még egy kávé kell,
3: hanem először egy pohár víz. A következő ok az étkezés. Ha hosszú ideig nem eszünk, vagy nagyon egyoldalúan táplálkozunk, szintén jelentkezhet erőtlenség.
4: A reggeli kávé, ebéd, még egy kávé.
3: A vacsora pedig az, hogy miért remeg a kezem, a szervezetnek megfelelő energiára és tápanyagokra van szüksége. Ha azonban a gyengeség vagy fáradtság tartósan fennáll, érdemes orvossal beszélni róla. Az egyik lehetséges ok például a vérszegénység, amelynek gyakori oka a vashiány. Ilyenkor a fáradékonyság mellett előfordulhat sápadtság, légszom, szédülés vagy szapora, szívverés is.
4: Akkor vegyünk vastablettát?
3: Ne találomra! Előbb érdemes kivizsgálni, valóban fennáll-e hiány és mi okozza. A túlzott vasbevétel sem veszélytelen. A tartós erőtlenség hátterében sok más állapot is állhat, például pajzsmirigy probléma, vércukor, eltérés, fertőzés, vitamin vagy más tápanyaghiány, alacsony vérnyomás, bizonyos szív- és tüdőbetegségek, sőt egyes gyógyszerek mellékhatásaként is jelentkezhet fáradtság vagy gyengeség.
4: Vagyis maga a gyenge vagyok, még nem diagnózis.
3: Pontosan, inkább egy jelzés, amelynek az okát kell megkeresni, ha nem múlik. És van még valami, amit hajlamosak vagyunk kihagyni, a tartós stressz, szorongás, túlterheltség vagy lelki kimerültség is járhat nagyon is valós fizikai fáradtsággal.
4: Amikor azt mondjuk, pedig ma nem is csináltam semmit.
3: Csak hogy lehet, hogy közben egész nap aggódtunk, rohantunk fejben, problémákat oldottunk meg, az idegrendszer számára ez is terhelés.
4: Mikor kell komolyabban venni?
3: A gyengeség hirtelen és szokatlanul jelentkezik, különösen, ha csak az egyik testfelet érinti, vagy beszédzavar, arc, misztika, zavartság társul hozzá, az sürgősségi helyzet lehet, ugyancsak sürgős segítség szükséges például erős mellkasi fájdalom, súlyos nehéz légzés és ájulás esetén, ha pedig nem sürgős, de a gyengeség napokon, heteken át fennáll, romlik, visszatér, vagy más tünetek kísérik, érdemes orvoshoz fordulni.
4: Tehát, ha gyengének érzem magam, az első kérdés ne az legyen, hogy mi baj van velem,
3: hanem először nézzük meg az alapokat. Aludtam rendesen? Ittam eleget? Ettem-e megfelelően? Nem volt túl sok a stressz? Nem vagyok beteg? Szedek olyan gyógyszert, amely okozhat ilyet? és ha ezek nem magyarázzák, ne legyintsünk rá.
4: Mert a szervezet nem azért jelez, hogy bosszantson bennünket.
3: Pontosan, és néha a legjobb válasz a gyengeségre nem az, hogy szedd össze magad, hanem az, hogy nézzük meg, mire van most szükséged. Ez volt a Szépség és Egészség percek. Figyeljenek testük jelzéseire, vigyázzanak magukra, mi pedig folytatjuk az augusztus 24-i hétfői Tiszahangját itt a Fantarádió hullámhoztán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
1: Van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024-54-1200 vagy mobilon 06-389-72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024-874-372, illetve mobilunk 063-70-53-065.
3: Ez volt a reklám.
4: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
5: Honda Rádió.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
6: Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor már nem mi vállaljuk a felelősséget a hétfői napért,
7: hanem a csillagok.
6: Pontosan nézzük, melyik jegykap ma zöld lámpát, kinél érkezhet meglepetés, és ki az, akinek jobb lenne 10-ig számolnia, mielőtt megszólalna. Jön a horoszkóp pandás módra. Kos, ma reggel már 3 lépéssel mindenki előtt jársz, fejben legalábbis. A baj csak az, hogy a többiek még az első kávénál tartanak.
7: Ma valaki nemet mondhat egy ötletedre, ne robbanj, lehet, hogy estére kiderül, éppen ezzel tett neked szívességet. Bika, ma egyetlen célod van, béke legyen.
6: És lehetőségileg étel a közelben. A nap második felében kellemes meglepetés érkezhet, egy meghívás, találkozás vagy jó hír, viszont nem mondj rögtön nemet, csak azért, mert én már más terveztem. Ikrek, ma olyan gyorsan jár a szád, hogy az agyad néha csak utánad fut.
7: Ez veszélyes kombináció. Egy fél mondatból ma félreértés lehet, viszont egy váratlan beszélgetésből nagyon jó lehetőségek születhetnek, tehát beszélj, csak néha hallgass is. Rák, ma érzékenyebben veszed mások rezdüléseit, és lehet valaki a környezetedben, aki mondani szeretne neked valamit, csak még keresi hozzá a bátorságát.
6: Ne próbáld előre kitalálni, mit akar. Hagyd, hogy ő mondja el. Lehet, hogy egészen más történet lesz, mint amit fejben már leforgattál. Oroszlán, ma belépsz valahová, és észrevesznek.
7: Tehát hétfő.
6: Igen, de ma különösen erős lehet a kisugárzásod, használd jól, ne azt bizonyítsd, hogy te vagy a legjobb. Mutasd meg, miért jó veled egy csapatban lenni.
7: Szűz mai terved. 8 óra munka. 8.17 következő feladat. 8.43.
6: 8.44 idegösszeomlás, mert valaki megváltoztatta a tervet. Ma valami nem úgy történik, ahogy elképzelted. És tudod mit? Lehet, hogy így lesz jobb. És mérleg. Ma nincs, majd meglátjuk.
7: Ne bántsd őket hétfőn.
6: Pedig döntés érkezhet, és érdekes módon most nem az lesz a jó választás, amelyik mellett több érv szól, hanem amelyiknél belül azt érzed, igen, ezt akarom.
7: Skorpió, ma megszólal a belső radar, valaki mond valamit, te pedig érzed, hogy a történetből hiányzik egy fejezet.
6: Lehet, hogy igazad van, de ne kezdj nyomozásba, adj időt, ami fontos, hamarosan úgyis felszínre kerül. Nyilas, ma valaki felvet valamit, ami nem szerünk. És te valószínűleg már azt kérdeznéd, mikor? Egy spontán döntés ma nagyon jó élményt hozhat, ne tervezd meg mindent előre.
7: Bak, valaki ma segítséget ajánl, te pedig reflexből köszönöm, megoldom.
6: Ne, próbáld ki egyszer ezt, köszönöm, pont. Nem lesz kevésbé erős attól, hogy valaki levesz egy feladatot a válladról. És vízöntő, ma támad egy ötleted, mások első reakciója, ez meg honnan jött?
7: A vízöntőnél ez általában jó jel.
6: Ne dobd el, ami ma különösnek tűnik, abból néhány nap múlva valami nagyon jó születhet. Írd le!
7: Halak, ma különösen érzékenyen veszed a környezeted rezdüléseit. Ha valaki morcos melletted, 10 perc múlva már te is azon gondolkodsz, hogy mit rontottál el.
6: Pedig lehet, hogy semmit, ma ezt jegyezd meg. Nem minden rossz kedv a te történeted. Este pedig keres valamit, ami csak téged tölt fel. Ennyi fért már a csillagokat.

0: hétfői Tiszahangjait itt a Panda Rádió hullámhosszán, és már is érkezik a mosolycsomag a kabaréval, utána pedig a Panda Radar, és azután folytatjuk majd tiszai pillanatokkal és lapszemlével.
1: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
2: 103.5
3: Feels good.
4: Makes me feel good.
3: It's my station. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.

0: valakinek melózni kéne, mert ez soha nem lesz itt készen. Morn, te itt választanak. Valakinek melózni kéne, a többi megnézi szépen. Morn, te mit támasztanál? Valaki mondja meg, milyen az élet, valaki mondja meg, miért ilyen. Morn, ezt meg mélynek ledít.
1: Eljöjje! Ez nem ez a műsor!
2: Mindegy! Ezt oda föl kéne tenni, mozduljatok már meg!
0: Segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek! Morn, te mit választanál? Valamilyen házi páleszt és egy nagy fröccsöt kérek szépen, kettőt, vagy hármat talán. Megint egyet,
3: nem nehéz a választás.

0: Dolgozzunk, folytassuk, gyerünk, dolgozzunk.
1: Hülye vagy, ha ebédidő van.
0: Mi már megint?
1: Ja, ja. Menjünk be ide a Katica presszóba, jó?
0: Na jó, van, menjünk akkor. Figyeld már, itt a Gizi.
2: Szevasz, Gyula.
0: Szia, Gizi. Tudod, én rajtad kívül nem szeretlek más, csak te tégedet. Én te tégedet.
2: Hagyja meg a béke, mert gyászba teszem az életedet. Hogy békén, Gyula.
1: Hogy békén, Gyula.
2: Hogy békén, Gyula.
0: Gyere már ide, most mit izélsz itt?
2: Hogy békén, Gyula.
0: Gyere ide, minden segít neki.
2: Hogy békén, Gyula.
0: Gyere ide, mert szétütlek, no. Gyere már ide.
2: Segítsetek, segítsetek, segítsetek.

nincs visszaút. A Pista már a harcra készül, ideges nagyon,

hogy hamar ott vagy, hozz egy sört nekem. Nem értem, mit mondasz, és nem is érdekel. Ha még egy sört beküldesz, jobban leszel. Come on!

0: Jau la, mirna pistava.
1: Balu csiasztázik. Ej, messze felfel.
0: István!
2: Ne, ne van.
0: Ébredjél már föl.
2: Hon vagyok?
1: István!
2: No.
1: István! Akarsz-e 2000 forintos órabér munkavezető lenni?
2: Na, hogy akarok-e?

0: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
1: Ha tudtam volna vele, soha nem is kezdek, inkább egyedül.

Jó reggelt kívánunk, indítsuk a hetet egy kis újságlapozással, megérkezett a Magyar Szó hétfői száma, mi pedig megnéztük, milyen témák kerültek ma a Vajdasági Magyarság napilapjának címlapjára. Kezdjük egy igazán látványos hétvégi eseménnyel, a leggyorsabb lovak versenyeztek, írja a Magyar Szó, Adán rendezték meg a 99. szerb ügető derbit, amely az ország egyik legrangosabb lóversenye, a Halász József Lovaskup szervezésében megtartott eseményen több mint 1000 néző követte a futamokat. A nap fő versenyét Mikro Orácsit nyerte, hajtója pedig Deján Bogdanovic volt. A lóverseny mellett gyermekprogramok és zenés műsor is várta a közönséget. Óbecsén Szent István királyra emlékeztek, a kétnapos ünnepség középpontjában a magyarság öröksége, az összetartozás és a következő nemzedék iránti felelősség állt. A programok között ünnepi műsor, koszorú és kenyérszentelés is szerepelt. A címlap egyik gondolata szépen összefoglalja az ünnep üzenetét. Az örökség nem csak az, amit elődeinktől kapunk, hanem az is, amit mi továbbítunk. Zentagunarason pedig az új kenyeret ünnepelték, a hagyomány rendezvényeit immár 25. alkalommal tartották meg, és ezúttal is sokakat megmozgatott. A közös ünneplés mellett főzőverseny is várta a résztvevőket, így természetesen előkerültek a bográcsok is. A rendezvény egyszerre szólt hagyományról, közösségről és az új kenyér jelentőségéről. Sportból is jutott a mai címlapra, három csapattal szerepel a bajnokságban az óbecsei Roham Labdarúgó Klub, a klub által szervezett Roham Kupon. Közel 200 gyermek vett részt, a fiatalok pedig nem csak az eredményért játszottak, a szervezők szerint az ilyen találkozók legfontosabb értéke a közösség és a sport szeretetének továbbadása. Végül egy országos hír, a Magyar Szó arról is beszámol, hogy jól halad a turbinák visszakapcsolása a Paksi atomerőműben. A munkálatok célja, hogy az erőmű ismét teljes kapacitással működhessen. Ez volt a mai lapszemlénk, ha valamelyik történet felkeltette érdeklődésüket, a részleteket megtalálják a Magyar Szó augusztus 24-i hétfői számában, mi pedig lapozunk is tovább, csak most már nem az újságban, hanem a mai reggelünkben. Folytatódik a Tisza hangja itt a Panda Rádió.

0: Ma a Magyar Kanizsáról indulunk, aztán Zentára és Szabadkára is elbarangolunk. Megnézzük, milyen program indul éppen ma, készülünk az iskolakezdésre. Lesz közérdekű információ, sport, magyarországi és külföldi kitekintő. A hétvégén pedig Magyar Kanizsán már a Tiszapart lesz az egyik fő találkozóhely. Indul a Pandaradar, ami igazán számít. Már csak napok választanak el bennünket szeptembertől, így egyre több családba kerülnek elő az iskolatáskák, füzetek és tanszerek. Vajdaságban is javában tart a felkészülés az új tanévre, az iskolák pedig készülnek a diákok fogadására. A következő napokban érdemes időben átnézni, mi maradt használható a tavalyi felszerelésből. Nem biztos, hogy mindenből újat kell vásárolni. Egy jó állapotú vonalzó szeptemberben sem jár le. Magyar Kanizsán továbbra is várják a jelentkezőket az okostelefon szelídítő digitális kalandok szépkorúaknak elnevezésű ingyenes képzésre. A program célja, hogy az idősebb korosztály tagjai biztonságban és magabiztosan használják telefonjukat a mindennapokban. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, vagyis még egy hét áll rendelkezésre. Már ma új kulturális program kezdődik a közelünkben. Augusztus 24-e és 28-a között Zentán rendezik meg a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozót és kulturális műhelyt. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvénye fiatalokat hoz össze a Kárpát-medence különböző területeiről, központban a kultúrával, közösséggel és tapasztalatcserével. 5 nap, amikor Zenta nem csak találkozóhely, hanem egy nagy kulturális műhelyé is válik. Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelő környékén ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebián is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk. 5 nap után ma ér véget Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál. Augusztus 20-a óta nemzetközi táncegyüttesek, zene, népművészet és különböző kultúrák töltötték meg a várost. A fesztivál ma este 21 óráig tart, vagyis aki eddig lemaradt róla, még ma bepótolhatja. Több mint 400 tudós és kutató sürgeti Ausztráliában a tengeri élővilág fokozottan védelmét. Ausztrália vizei rendkívül gazdagok, az ország körüli tengerekben a világon kiemelkedően sok tengeri faj él, ezek jelentős része máshol nem is található meg. A kutatók szerint a tengeri rezervátumok és a megfelelő védelem nem csak az állatvilág, hanem az óceánok hosszú távú egészsége miatt is fontos. Augusztusban már láthattunk napfogyatkozást, és a hónap végén holdfogyatkozás is következik. Augusztus 28-án részleges holdfogyatkozás lesz, így a csillagászat kedvelőinek ezen a héten ismét érdemes figyelniük az égboltot. A Pandaradarban a hét folyamán még visszatérünk rá, és megnézzük azt is, Vajdaságból pontosan mikor és hogyan lesz megfigyelhető. Panda ajánló szombaton irány a Tiszapart. Ezt a programot most már érdemes nagybetűkkel beírni a hétvégi naptárba. 7. Magyar Kanizsai Vadásznap, augusztus 29-én szombaton, Magyar Kanizsán a Tiszaparton, 8 órától 22 óráig. Egész napos rendezvény készül a Tiszaparton, a vadászat és a természet szeretete mellett gasztronómia, közösségi programok és szórakozás is helyet kap. A héten természetesen még részletesen is bemutatjuk a programot. Ugyancsak augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kolikán Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpárutat. A program kora reggel indul és délutánig tart, vagyis szombaton lehet választani, nyerekbe ülünk Szabadka felé, vagy irány a Magyar Kanizsai Tiszapart. Már csütörtökön megkezdődik a Doroszlói Szentkúton a könnyező szűzanya kegyhely hagyományos búcsúja. A rendezvény sorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat. Augusztus 24-én 2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió új meghatározást fogadott el a bolygókra. Ennek következtében a Plutó elvesztette a bolygó státuszát, és törpe bolygóként sorolták be, így lett a naprendszer 9 bolygójából 8. A Plutó pedig valószínűleg azóta is azt mondja, én ugyanott vagyok, ti változtattátok meg a szabályokat. A mai jó hírünk a fiatalokról szól, Zentán ma indul a Kultivál, ahol a Kárpát-medence különböző részeiről érkező fiatalok 5 napon keresztül találkozhatnak, alkothatnak és tanulhatnak egymástól. Egy olyan világban, ahol rengeteg kapcsolat már csak egy képernyőn keresztül létezik, különösen jó látni olyan programot, amely személyesen hozza össze az embereket. Miért szomorú a Plutó augusztus 24-én? Mert megint eszébe jut, hogy egyszer csak azt mondták neki, sajnáljuk, ön ehhez a bolygóhoz már túl kicsi. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tisza Tangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tisza Tangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
0: Képzeljük el a Tisza partját, egy öreg faál közvetlenül a víz mellett évek óta ott van. Látott áradást, aszályt, telet, nyarat, aztán egy nagyon napon a víz alámossa a partot, recsen egyet, és beborul a Tiszába.
2: És akkor jönnek, kihúzzák, és kész.
0: Nem feltétlenül, mert ennek a fának akár egészen érdekes második élete kezdődhet a folyóban.
2: De egy hatalmas fa tényleg képes úszni?
0: Bizony, áradáskor a Tisza nem csak apró ágakat sodorhat magával, a megemelkedő víz fákat dönthet ki, úszadékot emelhet fel a partról és a hullámtérről, ha a törzs nem akad fenn, az áramlás elindíthatja lefelé.
2: És meddig juthat?
0: Erre nincs egyetlen válasz, lehet, hogy 100 méter múlva fennakad, de megfelelő körülmények között sokkal hosszabb utat is megtehet kanyarokon keresztül, hidak alatt, települések mellett, egyre lejjebb a folyón. És itt kezdődik az igazán érdekes rész. Ha egy fa megakad a part közelében, vagy részben a víz alatt marad, az nem feltétlenül csak egy darab fa, élőhelyet is teremthet.
2: Egy kidőlt fa.
0: Igen, a víz alatti ágak közötti kisebb halak találhatnak búvóhelyet, különböző apró vízi élőlények telepedhetnek meg a felületén, az ágak körül megváltozhat az áramlás, kisebb, nyugodtabb vízterek jöhetnek létre.
2: Tehát ami felülről csak egy öreg fatörzs,
0: odalent akár egy mini víz alatti lakópark is lehet. Ráadásul a fához kapcsolódó élővilág a táplálékhálózatban is szerepet kaphat. Mikroorganizmusok, algák és apró gerinctelenek jelenhetnek meg rajta vagy körülötte, őket más élőlények fogyasztják, azokat pedig nagyobbak.
2: Vagyis a fa már nem él, de közben életet segíthet maga körül.
0: Pontosan, ezért a természetes folyókban a vízben került faanyag ökológiai sokszor értékes része az élőhelynek. És egy nagyobb fennakadt törzs az áramlást is módosíthatja, a víz kerülgetni kezdi, az egyik oldalon gyorsabb lehet, máshol lelassul, a lassabb részeken hordalék rakódhat le.
2: Tehát egyetlen fa képes beleszólni abba, hogyan mozog körülötte a víz?
0: Kis léptékben igen, és ha több faág gyökértörzs akad össze, még összetettebb élőhely alakulhat ki.
2: Akkor ezeket mindig ott kellene hagyni?
0: Nem ilyen egyszerű ez az egész. A nagy úszadék veszélyt is jelenthet, hajónak vagy csónaknak ütközhet, fennakadhat hídnál vagy más műtárnál. Áradás idején nagyobb mennyiségben torlaszt is képezhet, ezért bizonyos helyeken biztonsági vagy vízgazdálkodási okból szükség lehet az eltávolítására. A természetvédelmi érték és a biztonság között kell megtalálni az egyensúlyt.
2: A csónakban ülünk, és látjuk, hogy sodródik felénk egy nagy fatörzs.
0: Azt semmiképpen ne becsüljük alá a vízből sokszor, csak a törzs egy része látszik, miközben ágak vagy gyökerek lehetnek a felszín alatt. Ezért csónakból, kajakból különösen fontos megfelelő távolságot tartani az úszadéktól, és ami áradáskor látványosnak tűnik a partról, a vízen már komoly veszélyforrás is lehet. És vajon honnan jön legközelebb, amikor látunk egy nagy fatörzset sodródni a tisztán? Gondoljunk bele, vajon honnan érkezett?
2: Lehet, hogy kilométerekkel feljebb állt a parton.
0: Pontosan, talán valaki évekig horgászott alatta, madarak fészkeltek rajta, nyáron árnyékot adott, aztán egyszer megindult a part, a fa bekelült a vízbe, és a folyó elvitte.
2: Furcsa belegondolni, hogy amikor kidől, azt hinnénk, hogy vége.
0: Pedig a természetben a vége sokszor inkább átalakulást jelent, amíg állt madaraknak, rovaroknak és más élőlényeknek adott otthont, amikor pedig a tisztába került halaknak és vízi élőlényeknek teremthet új búvóhelyet.
2: Csak közben utazik egy kicsit.
0: Ki tudja, meddig, talán éppen ezért érdemes más szemmel nézni egy egyszerű úszadékpára is, mert ami nekünk csak egy kidőlt fatörzs, a Tiszának egy új történet kezdete lehet. Ez volt a Tiszai pillanatok, és már is folytatjuk Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, mégpedig utazni fogunk.
1: A Tiszai pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Indul az Utazzunk Együtt, Zenobia, majd adok három nyomot. Barack, Kodály, Cifrapalota.
5: Kecskemét?
4: Ez túl gyors volt.
5: A Baracknál megvolt.
4: Akkor induljuk is. Mai úti célunk Kecskemét. Kezdjük a Kecskemét szívében, és itt van egy problémánk is.
5: Már is?
4: Nem tudjuk, merre nézzünk. Ott a nagy templom, kicsit arrébb a református templom, a ferences templom, a zsinagóga épülete, és természetesen a gyönyörű városháza.
5: Tehát egy helyen rengeteg építészeti stílus.
4: Pontosan, Kecskemét központja azért különleges, mert viszonylag kis területen egészen változatos történelmi épületek sorakoznak. A kecskeméti városháza a magyar szecessziós építészet egyik gyönyörű alkotása. Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján épült a 19. század végén. Nézzük meg a homlokzatot, színek, minták, díszítések.
5: Nem éppen az a szürke hivatalépület.
4: Egyáltalán nem, és azt tudjuk mondani, hogy mindez mellett nagyon sok mindent láthatunk még Kecskeméten, tehát hogyha már voltunk Kecskemét szívében, akkor most elugrunk ugye a zsinagógába, a zsinagóga épületébe, és természetesen a gyönyörű városházára is.
5: Tehát egy helyen rengeteg építészeti stílus.
4: Pontosan, Kecskemét központja azért különleges, mert viszonylag kis területen egészen változatos történelmi épületek sorakoznak. A kecskeméti városháza magyar szecessziós, és azt tudjuk mondani, hogy itt jön a Cifrapalota.
5: Cifrapalota, zöld az ablaka?
4: Na, ezt szinte minden magyar gyerek ismeri, és Kecskeméten valóban áll egy cifrapalota. Márkus Géza tervei alapján készült, és a magyar szecesszió egyik különleges alkotása, a homlokzatán hullámzó formák, színes kerámia díszek, növényi motívumok jelennek meg.
5: És tényleg zöld az ablaka?
4: Nézd meg személyesen, és megvan a kecskeméti házi feladat. Ma a Cifrapalota kiállító helyeként is működik, mégpedig Kecskemét neve elválaszthatatlan Kodály Zoltántól is. Kodály 1882-ben Kecskeméten született, zeneszerző, zenetudós, népzenekutató és zenepedagógus volt, akinek munkássága messze túlnőtt Magyarország határán.
5: És innen ered a Kodály módszer is.
4: A világszerte ismert Kodály koncepció az ő zenepedagógiai elveiből fejlődött ki. A Kecskeméten ma is működik a Kodály Intézet, ahová a világ számos országából érkeztek zenetanárok és muzsikusok, vagyis egy alföldi magyar városból induló gondolat ma a világ különböző pontjain szólal meg.
5: Andrea!
4: Tudom!
5: 5 percre Kecskeméten vagyunk, és még semmit nem ettünk.
4: Akkor beszéljünk a kecskeméti barackról. Kecskemét és környéke régóta híres a kajszi barack terméséről. Lekvár sütemény, barackos finomságok, és természetesen a híres kecskeméti barackpálinka is kötődik a város nevéhez.
5: Kóstolás?
4: Aki vezet, annak természetesen nincs, de egy jó baracklekvár vagy barackos sütemény teljesen biztonságos kecskeméti kutatómunka lehet.
5: Na akkor a nagy kérdés, Kecskemétet tényleg a kecskékről nevezték el?
4: A város nevének eredetére több magyarázat is létezik, és nem minden részletre bizonyítható teljes

0: bizonyossággal, a város címerében viszont valóban ott találjuk a kecskét.
1: Legalább ő biztosan megérkezett.
0: És ha van több időnk, ne álljunk meg a belvárosnál. Kecskemét a Kiskunság kapuja, innen már egészen más világ kezdődik. Homokbuckák, pusztai tájak, tanyavilág, különleges növényi és állatvilág, a környéken található a Kiskunság Nemzeti Park igazgatósága is.
1: Tehát délelőtt szecessziós paloták, délután pedig puszta.
0: Pont ettől lesz ez változatos. A sok séta után pedig jöhet egy kis pihenés, a város központjának parkos terei erre tökéletesek, egy kávé, egy fagyi, emberek jönnek, mennek, megszólal a harangjáték.
1: És természetesen valami barackos.
0: Te ezt nem engeded el.
1: Kecskeméten vagyunk, kötelességem.
0: Mert Kecskemétből egyetlen nap alatt és nagyon sok vélét kaphatunk, szecessziót, zenét, történelmet, gasztronómiát, alföldi hangulatot, és egy olyan belvárost, amelyet tényleg érdemes gyalog lassan felfedezni.
1: Mi legyen a kecskeméti sorrend?
0: Városháza, cifrapalota,
1: sütemény, városháza, barackos sütemény, cifrapalota, és még egy barackos sütemény.
0: Zenóbia, inkább mindenki saját felelősségére utazhat. Ez volt az Utazzunk Együtt, ma Kecskeméten kalandoztunk, ott a palota, cifra, kodály zene ma is él, a barack pedig szinte már városi személyiség.
2: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
3: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű

0: Elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem találkozik.
1: Jöjjenek a divatpercek, Zenóbian, vettél egy blúzt, hazaviszed, kibontod és találsz rajta egy kis zacskót, benne egy gomb, meg egy akkora darab anyag, amiből még egy barbinak is nehéz lenne ruhát varni.
2: Ismerem, én mindig elteszem.
1: Hová?
2: Egy biztos helyre.
1: Hol van?
2: Fogalmam sincs.
1: Tehát a tartalék gomb funkciója egyszerű. Ha elveszítünk egyet, van ugyanolyan. De miért kapunk még egy kis darabot magából, a ruha anyagából?
2: Én mindig azt hittem, hogy foltozáshoz.
1: A felhasználható kisebb javításhoz is, de van egy sokkal praktikusabb szerepe. Tesztelhetjük rajta, hogyan reagál az anyag valamire, például egy tisztítószerre vagy foltáltávolítóra, mielőtt a kedvenc ruhánkra ráöntjük az új csodaszert, kipróbálhatjuk ezen a kis mintán.
2: Tehát ez egy tesztpálya?
1: Pontosan, a ruha kis kísérleti nyula. Ismerős a helyzet, csak egy pici folt volt, fehér blúz, kávéfolt, előveszük a legerősebb foltáltávolítót, ráöntjük, a folt eltűnik.
2: Vele együtt a blúz színe is.
1: Pont, ezért érdemes egy új szert először nem feltűnő helyen, vagy a mellékelt anyag mintán kipróbálni és követni a ruhadarab, de ott valamint a tisztítószer útmutatóját is. És ha már használati útmutató, ott van az a kis címke a ruhában tele, hieroglifákkal.
2: Mosási jelek. Van lavor, háromszög, nézet, vasaló, kör. Én pedig állok előtte. Beszél valaki mosógépül?
1: Pedig van rendszer, a lavor a mosásra utal. A háromszög a fehérítéshez kapcsolódik. A vasaló meglepetés a vasalóhoz. A négyzet a szárításról ad információt, a kör pedig professzionális textiltisztításhoz kapcsolódik.
2: És ha át van húzva, ezt még én is tudom. Ha át van húzva, ne csináld!
1: Tökéletes! Áthúzott vasaló, ne vasald! Áthúzott háromszög, ne fehérítsd! És érdemes ezeket komolyan venni, mert amikor egy ruhára azt mondjuk biztos kibírja,
2: általában ott kezdődik a baj.
1: A mosókádban lévő szám általában a megengedett legmagasabb mosási hőmérsékletet jelzi Celsius fokban, tehát a 30 nem azt jelenti, 30 alatt megsértődik.
2: Pedig nekem vannak ilyen érzékeny ruháim, és akkor magyarázd el az emberiség egyik nagy tragédiáját. Miért lesz a pulóverből gyermekruha? Berakok egy pulóvert, kiveszek egy pulóvert, csak közben lett belőle gyerekméret.
1: Bizonyos szálak, különösen például a gyapjú, érzékenyek lehetnek a hőre és a mechanikai hatásra. Nem megfelelő mosással a szálak összetömörödhetnek, az anyag pedig összezsugorodhat.
2: És utána?
1: Utána általában két lehetőség marad.
2: Melyik?
1: Találunk egy kisebb családtagot, vagy találunk egy kis tanulságot az esetből. És még egy gyakori mozdulat, hazavisszük a ruhát, olló, nyész, címke ki.
2: Mert szúr.
1: Teljesen érthető, de mielőtt kivágjuk, érdemes lefényképezni a kezelési útmutatót.
2: Ez jó ötlet.
1: Mert 3 hónap múlva ott állunk a mosógép előtt, ezt lehetett 40 fokon mosni, és a ruha nem fog válaszolni. A címkén nem csak mosási utasítás van, ott találjuk az anyag összetételt is, pamut, len, gyapjú, viszkóz, poliészter, elasztén, és ezek különböző keverékei. Ez azért fontos, mert két kívülről nagyon hasonló ruha egészen másképpen viselkedhet mosáskor, szárításkor vagy vasoláskor.
2: A legszebb ruha az, ami a 10. mosás után is szép. Tehát a mai divatpercek szerint nem elég tudni, hogyan kell egy ruhát viselni.
1: Azt is érdemes tudni, hogyan kell életben tartani, mert vásárolhatunk gyönyörű ruhát, de ha rosszul mosuk, szárítjuk vagy vasaljuk, nagyon gyorsan elveszítheti a formáját, a megfelelő ápolással viszont sokkal tovább hordhatjuk. És talán ez is egyfajta divattudatosság, nem mindig újat venni, hanem jól vigyázni arra, ami már a miénk.
2: És a kis anyagdarab?
1: Ne dobd ki!
2: Elteszem biztos helyre?
1: Ahol soha többé nem találod meg.
2: Pontosan!
1: Ez volt a divatpercek itt a Panda Rádió hullámhoztán. Ma kiderült, hogy néha egy ruhadarab legkisebb melléklete mondja el a legtöbbet arról, hogyan vigyázzunk rá.
0: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
0: On the radio.
3: A biztosítási percekben ma a DDR biztosító támogatásával egy olyan hétköznapi kárról beszélünk, amelyhez nem kell vihar, betörés vagy autóbaleset, elég egy fagyasztó és egy reggel, amikor kinyitjuk.
4: És valami gyanúsan nem fagyott.
3: Pontosan, a hús felengedett, a zöldség puha, a tavaly eltett gyümölcsökből kompót lett, a fagyi pedig...
4: Ne!
3: Már csak emlék.
4: Elsőre azt mondanánk, na, elromlott néhány étel.
3: Igen, de kezdjük el összeadni. Hús, hal, zöldség, gyümölcs, készételet, fagylalt, otthon eltett dolgok, egy nagyobb fagyasztóláda tartalma könnyen jelentős értéket képviselhet.
4: És ilyenkor fizethet a biztosító?
3: A válasz attól függ, milyen biztosításunk van, és pontosan mi okozta a kárt. Ez az egyik legfontosabb rész, nem mindegy, miért állt le. Nem ugyanaz, ha egyszerűen előregedett és meghibásodott a készülék, ha elektromos eredetű káresemény történt, vagy ha például egy biztosítási feltételekben meghatározott esemény következett se állt be.
4: Tehát az, hogy elromlott a fagyasztó, önmagában kevés.
3: Pontosan, a biztosítás nem általános garancia minden műszaki meghibásodásra. Mindig azt kell megnézni, mi volt a kár oka, és arra kiterjed-e a szerződésünk.
4: Tegyük fel, hogy maga a kér káresemény biztosított, akkor automatikusan fizetik a húslevestől a fagyig mindent?
3: Ez sem szabad automatikusnak venni egyes biztosítási konstrukcióknál. Az élelmiszerek megromlása is lehet meghatározott, fedezett vagy kiegészítő szolgáltatás, másoknál nem. Lehetnek értékhatárok, feltételek és kizárások is. Ezért kell megnézni a konkrét kötvényt és biztosítási feltételeket. És jöjjön egy nagyon fontos gyakorlati tanács, ha a kárt észlelünk, ne az legyen az első, minden gyorsan kidobok.
4: Pedig a romlott ételt nyilván nem tartogatjuk egy hétig.
3: Természetesen nem, és egészségügyi kockázatot sem szabad vállalni, de mielőtt eltávolítjuk, dokumentáljuk a helyzetet, ha ez biztonságosan megtehető, készítsünk fényképeket, jegyezzük fel, mikor vettük észre a hibát, mi történt előtte, és a biztosító útmutatása szerint jelentsük be a kárt.
4: És ha nincs meg minden számla?
3: A kárigazolás módja biztosítóként és szerződésesként is eltérhet, ezért ilyenkor is érdemes közvetlenül megkérdezni, milyen dokumentumokat fogadnak el. A lényeg, ne találgassunk és ne dobjunk ki minden bizonyítékot azonnal.
4: Nyáron ez is érdekes kérdés, elmegy az áram több órára, mi pedig nem vagyunk otthon.
3: Ilyenkor megint a pontos körülmények és a szerződés feltételei számítanak, és van egy élelmiszerbiztonsági szabály, és ha nem tudjuk biztosan, hogy egy felengedett étel fagyasztható, ne kockáztatjuk

0: változtassunk, csak azért, hogy ne kelljen kidobni. A biztosítási kérdés és az élelmiszerbiztonság két külön dolog. Az egészség mindig fontosabb. Zenobia, tudod pontosan, mire terjed ki az otthonbiztosításod?
1: Természetesen.
0: Tényleg?
1: Van róla papírom.
0: És elolvastad?
1: Mondtam, hogy van róla egy papírom.
0: Na, valószínűleg sokan vagyunk így, pedig a biztosítási szerződés nem akkor lenne a legjobb először alaposan elolvasni, amikor már ott állunk a felolvadt fagyasztó előtt. A mai biztosítási percek tanulsága tehát egyszerű, nem csak a nagy, látványos károk jelenthetnek komoly kiadást, néha egy hétköznapi háztartási esemény is jelentős veszteséget okozhat, ezért érdemes előre tudni, mire terjed ki a biztosításunk, milyen kiegészítő fedezeteink vannak, és milyen értékhatárokkal és káreseménykor mi a pontos teendő.
1: Mert a biztosítás akkor tud igazán segíteni,
0: ha a baj előtt tudjuk, mit várhatunk tőle. A mai biztosítási percek a DDOL biztosító támogatta, hogy a váratlan hétköznapi helyzeteknél ne találgatás legyen az első lépés, hanem az előrelátás és a megfelelő védelem. A pontos fedezetekről, feltételekről, kizárásokról és limitekről mindig az adott biztosítási szerződésből, illetve a biztosítónál érdemes tájékozódni. Ez volt a biztosítási percek, folytatódik az augusztus 24-i Panda Rádió műsora itt az FM 103,5 MHz-en, és elérkeztünk a mai Tisza hangja végéhez, és délután 16 órakor jelentkezünk a Tisza hangja magazinjával, valamint lesznek ugye a napkérdése a hallgatói válaszokkal, és még nagyon sok érdekességgel várjuk Önöket. Holnap reggel 7 órától pedig ébredjünk együtt.
2: És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosollyal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kaprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kaprioló bicikli. Az ön és családja részére. Kaprioló. Több mint bicikli. www.kaprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es voda.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A magyar kanizsai vásár a település egy igen régi és igen kedvelt eseménye, amely rendszeresen összehozza a helybilieket és a környék lakóit. Lehetett itt virágokat, szerszámokat, ruházati termékeket, régiségeket vásárolni. A vásárban a különféle árusok mellett a helyi termelők és kézművesek is képviseltették magukat, így a látogatók még több termék közül válogathattak. A vásárral párhuzamosan pedig megtartották a körömpörkölt főzőversenyt az agrokanizsa több mint két évtizedes fennállásának alkalmából. Mintegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről, egyúttal emlékeztet arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések bevezetését az államháztartás kedvező helyzete teszi lehetővé. Az egyszeri pénzbeli támogatások mellett a kormány más intézkedésekkel is segíteni kívánja a lakosságot, köztük a gyógyszerek árának csökkentésével és turisztikai utalványok biztosításával. A szerbiai villanygazdaság felkészült a hőhullámra, az ellátás stabil, de takarékoskodjanak az árammal, hívják fel a figyelmet. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója Dusan Zsévkovics kijelentette, hogy az ellátás stabil, és a villanygazdaság felkészült az újabb hőhullámra, de egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy észszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen a szerbiai villanygazdaságnak, illetve egész Szerbiának, így ugyanis az egész országnak megkönnyítjük a helyzetét, másrésztről pedig senki sem marad a megszokott kényelem nélkül, üzente Zsivkovics. A szerb kormány újabb egy héttel meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését. Az intézkedés augusztus 30-áig marad érvényben, ez jelent meg a hivatalos közlönyben. A korábbi határozat augusztus 23-án járt volna le, így az új döntés további egy héten keresztül biztosítja az alacsonyabb jövedéki adó tételeket. Ennek értelmében az ideiglenes jövedéki adó olmozott benzin esetében 61,24 dinár, olmozatlan benzin esetében 57,60 dinár, míg a gázolaj után 59,23 dinár literenként. A döntést Gyuro Macót szerb miniszterelnök írta alá. A kormány az intézkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt vezette be, a magasabb üzemanyag árak hatásának enyhítése érdekében.
0: Időjárás.
3: A mai napon derűs és friss reggelre ébredhettünk, napközben azonban nagyon meleg lesz. Délután és az esti órákban helyenként mennydörgéssel kísért záporok alakulhatnak ki, gyenge mérsékelt erejű északi-északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 128, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estacable.tv
4: Es vode reklam.
5: Pristao sam biću sve što hoće.

Ma a Magyar Kanizsáról indulunk, aztán Zentára és Szabadkára is elbarangolunk. Megnézzük, milyen program indul éppen ma, készülünk az iskolakezdésre. Lesz közérdekű információ, sport, magyarországi és külföldi kitekintő. A hétvégén pedig Magyar Kanizsán már a Tiszapart lesz az egyik fő találkozóhely. Indul a Pandaradar, ami igazán számít. Már csak napok választanak el bennünket szeptembertől, így egyre több családba kerülnek elő az iskolatáskák, füzetek és tanszerek. Vajdaságban is javában tart a felkészülés az új tanévre, az iskolák pedig készülnek a diákok fogadására. A következő napokban érdemes időben átnézni, mi maradt használható a tavalyi felszerelésből, nem biztos, hogy mindenből újat kell vásárolni. Egy jó állapotú vonalzó szeptemberben sem jár le. Magyar Kanizsán továbbra is várják a jelentkezőket az okostelefon szelídítő digitális kalandok szépkorúaknak elnevezésű ingyenes képzésre. A program célja, hogy az idősebb korosztály tagjai biztonságban és magabiztosan használják telefonjukat a mindennapokban. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, vagyis még egy hét áll rendelkezésre. Már ma új kulturális program kezdődik a közelünkben. Augusztus 24-e és 28-a között Zentán rendezik meg a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozót és kulturális műhelyt. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvénye fiatalokat hoz össze a Kárpát-medence különböző területeiről, központban a kultúrával, közösséggel és tapasztalatcserével. 5 nap, amikor Zenta nem csak találkozóhely, hanem egy nagy kulturális műhelyé is válik. Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelő környékén ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebián is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk. 5 nap után ma ér véget Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál. Augusztus 20-a óta nemzetközi táncegyüttesek, zene, népművészet és különböző kultúrák töltötték meg a várost. A fesztivál ma este 21 óráig tart, vagyis aki eddig lemaradt róla, még ma bepótolhatja. Több mint 400 tudós és kutató sürgeti Ausztráliában a tengeri élővilág fokozottan védelmét. Ausztrália vizei rendkívül gazdagok, az ország körüli tengerekben a világon kiemelkedően sok tengeri faj él, ezek jelentős része máshol nem is található meg. A kutatók szerint a tengeri rezervátumok és a megfelelő védelem nem csak az állatvilág, hanem az óceánok hosszú távú egészsége miatt is fontos. Augusztusban már láthattunk napfogyatkozást, és a hónap végén holdfogyatkozás is következik. Augusztus 28-án részleges holdfogyatkozás lesz, így a csillagászat kedvelőinek ezen a héten ismét érdemes figyelniük az égboltot. A Pandaradarban a hét folyamán még visszatérünk rá, és megnézzük azt is, Vajdaságból pontosan mikor és hogyan lesz megfigyelhető. Panda ajánló szombaton irány a Tiszapart. Ezt a programot most már érdemes nagybetűkkel beírni a hétvégi naptárba. 7. Magyar Kanizsai Vadásznap, augusztus 29-én szombaton, Magyar Kanizsán a Tiszaparton, 8 órától 22 óráig. Egész napos rendezvény készül a Tiszaparton, a vadászat és a természet szeretete mellett gasztronómia, közösségi programok és szórakozás is helyet kap. A héten természetesen még részletesen is bemutatjuk a programot. Ugyancsak augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kolikán Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpárutat. A program kora reggel indul és délutánig tart, vagyis szombaton lehet választani, nyerekbe ülünk Szabadka felé, vagy irány a Magyar Kanizsai Tiszapart. Már csütörtökön megkezdődik Andoroszlói Szentkúton a könnyező szűzanya kegyhely hagyományos búcsúja. A rendezvény sorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat.
Augusztus 24-én 2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió új meghatározást fogadott el a bolygókra. Ennek következtében a Plutó elvesztette a bolygó státuszát, és törpe bolygóként sorolták be, így lett a naprendszer 9 bolygójából 8. A Plutó pedig valószínűleg azóta is azt mondja, én ugyanott vagyok, ti változtattátok meg a szabályokat. A mai jó hírünk a fiatalokról szól, Zentán ma indul a Kultivál, ahol a Kárpát-medence különböző részeiről érkező fiatalok 5 napon keresztül találkozhatnak, alkothatnak és tanulhatnak egymástól. Egy olyan világban, ahol rengeteg kapcsolat már csak egy képernyőn keresztül létezik, különösen jó látni olyan programot, amely személyesen hozza össze az embereket. Miért szomorú a Plutó augusztus 24-én? Mert megint eszébe jut, hogy egyszer csak azt mondták neki, sajnáljuk, ön ehhez a bolygóhoz már túl kicsi. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a

0: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arenyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kis állat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Izzadófalak, egy perc és a hajtó ránk rontott.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A magyar kanizsai vásár a település egy igen régi és igen kedvelt eseménye, amely rendszeresen összehozza a helybilieket és a környék lakóit. Lehetett itt virágokat, szerszámokat, ruházati termékeket, régiségeket vásárolni. A vásárban a különféle árusok mellett a helyi termelők és kézművesek is képviseltették magukat, így a látogatók még több termék közül válogathattak. A vásárral párhuzamosan pedig megtartották a körömpörkölt főzőversenyt az agrokanizsa több mint két évtizedes fennállásának alkalmából. Mindegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről, egyúttal emlékeztet arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések bevezetését az államháztartás kedvező helyzete teszi lehetővé. Az egyszeri pénzbeli támogatások mellett a kormány más intézkedésekkel is segíteni kívánja a lakosságot, köztük a gyógyszerek árának csökkentésével és turisztikai utalványok biztosításával. A szerbiai villanygazdaság felkészült a hőhullámra, az ellátás stabil, de takarékoskodjanak az árammal, hívják fel a figyelmet. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója Dusan Zsévkovics kijelentette, hogy az ellátás stabil, és a villanygazdaság felkészült az újabb hőhullámra, de egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy észszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen a szerbiai villanygazdaságnak, illetve egész Szerbiának. Így ugyanis az egész országnak megkönnyítjük a helyzetét, másrésztről pedig senki sem marad a megszokott kényelem nélkül, üzente Zsivkovics. A szerb kormány újabb egy héttel meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését. Az intézkedés augusztus 30-áig marad érvényben, ez jelent meg a hivatalos közlönyben. A korábbi határozat augusztus 23-án járt volna le, így az új döntés további egy héten keresztül biztosítja az alacsonyabb jövedéki adó tételeket. Ennek értelmében az idéglenes jövedéki adó olmozott benzin esetében 61,24 dinár, olmozatlan benzin esetében 57,60 dinár, míg a gázolaj után 59,23 dinár literenként. A döntést Gyuro Macot, szerb miniszterelnök írta alá. A kormány az intézkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt vezette be, a magasabb üzemanyag árak hatásának enyhítése érdekében.
0: Időjárás.
2: A mai napon derűs és friss reggelre ébredhettünk, napközben azonban nagyon meleg lesz. Délután és az esti órákban helyenként mennydörgéssel kísért záporok alakulhatnak ki, gyenge mérsékelt erejű északi-északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: S-Vodar.

Van otthon villany, reggel folyik a víz a csapból, megfő a kávé, megszólal valaki a másik szobából, csörög a telefon, és néha éppen azt hív, akiről azt gondoljuk, majd később visszahívom. Hétköznapi dolgok annyira természetesek, hogy szinte észre sem vesztük őket, pedig lehet, hogy éppen ezekből áll össze az, amit úgy hívunk, jó élet. Mai kérdésünk: mi az a teljesen hétköznapi dolog az életében, amiről csak akkor venni észre, mennyire fontos, ha egyszer hiányozna? Emese Zentáról a következőt írta nekünk: a reggeli kávé a férjemmel, semmi romantikus filmjelenet, félálomban ülünk a konyhában, és néha 5 percig egyikünk sem szól, de ha nincs itthon, olyan furcsán üres az a másik szék. Attila is írt nekünk: nekem az, amikor a gyerekek összevesznek a másik szobában, amikor csinálják az őrületbe, kergetnek, aztán ha 2 napra elmennek a nagyszülőkhöz, már az első este túl nagy a csend. Irén is írt nekünk Adáról: a csapból folyó tiszta víz, szerintem erről nagyon ritkán gondolkodunk el, megnyitjuk, isszuk, főzünk, fürdünk, pedig ha egyszer nem lenne, 5 perc alatt rájönnénk, milyen nagy dolog. A következő üzenet név nélkül érkezett: nekem anyukám napi telefonja, sokszor pont akkor hív, amikor dolgom van, és van, hogy gyorsan lerendezem azzal, hogy majd beszélünk. A kérdést hallva arra gondoltam, milyen borzasztó lenne, ha egyszer már nem csörögne. Magdolna is írt nekünk: a férjem horkolása, igen komolyan, 34 éve idegesít, de amikor pár napot kórházban volt, nem tudtam aludni a csendtől, ezt neki azért nem mondják el, mert még büszke lesz rá. Ferenc is írt nekünk Martonosról: nekem az, hogy reggel fel tudok kelni, felöltözöm és elindulok a saját lábamon. Fiatalabb koromban eszemben sem jutott, hogy ezért hálásnak kellene lenni. 70 felett már másképp nézi az ember. Ilona is írt nekünk Oromhegyesről: a rádió a konyhában, reggel bekapcsolom, és szól, amíg teszek-veszek. Nem mindig figyelek minden mondatra, de amikor egyszer elromlott, olyan volt, mintha hiányozna valaki a helyiségből. Bálint is írt nekünk: én azt mondanám, a családi ebédek vasárnap, néha nyűg az egész, ki mit eszik, ki késik, ki sértődött meg kire, de amikor egyszer valaki nincs ott az asztalnál, rögtön érezni lehet. Egy hallgatónk név nélkül a következőt írta: az, hogy ha valakitől megkérdezném, kérsz valamit a boltból, furán hangzik, de mióta egyedül élek, nekem pont az ilyen jelentéktelen mondatok hiányoznak a legjobban. Nelly is írt nekünk Horgosról: nekem a kutyám körmeinek kopogása a padlón, hajnalban néha idegesít, amikor fel alá járkál, de ha egyszer nem hallanám, inkább keltsem fel még sokáig. Márk is írt nekünk Magyar Kanizsáról: az internet, tudom, mindenki majd családot, szeretetet meg napfényt mond, de legyen valaki őszinte is, tegnap fél órára elment, és 3 perc után úgy járkáltunk a lakásba, mintha visszakerültünk volna 1847-be. Katalina következőt írta nekünk: nekem a friss kenyér illata gyerekkoromban is ott volt az asztalon, most is. Talán azért szeretem annyira, mert nekem valahogy az otthont jelenti. Norbert a következőt írta nekünk: a munkatársaim hülyeségei. Hétfőnként azt mondom, hogy elegem van belőlük. Amikor szabadságon vagyok, 3 nap múlva már írok a közös csoportba. Nem mondják meg nekik, mert elbízzák magukat. Név nélkül érkezett a következő üzenet, és nekem az, hogy este hallom jó éjszakát, 2 szó az ember azt hinné semmi különös, pedig ha attól hallod, akit szeret, nagyon nem mindegy. János is írt nekünk: a kert, reggel kimegyek, megnézem a paradicsomot, kihúzok 2 gazt, mérgelődöm a csigákon, teljesen hétköznapi, de ha nem lenne, nagyon hiányozna az a kis világ. Petra a következőt írta nekünk: nálunk a nagymama vasárnapi húslevese, mindig ugyanaz, mindig azt mondjuk, hogy túl sokat főzött, aztán mindig elfogy. Azt hiszem, nem is csak a leves lenne az, ami hiányozna, hanem hogy ő teszi elénk. Lajos török kanizsáról a következőt írta: az, hogy valaki vár otthon, fiatalon, ezt teljesen természetesnek vettem, ma már tudom, hogy talán egyáltalán nem hétköznapi. Milyen érdekes, tiszta víz, kávé, húsleves, kutyakörme kopogása, egy rádió a konyhában, egy telefonhívás, vagy 2 egyszerű szó: este, jó éjszakát.
egyik sem tűnik nagy dolognak, egészen addig, amíg ott van. Talán hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az élet fontos dolgai mindig látványosak, pedig lehet, hogy életünk igazi értékei közben ott ülnek velünk a reggeli kávénál, felhívnak délután, zajonganak a másik szobában, vagy egyszerűen csak megkérdezik, kérsz valamit a boltból? Úgyhogy ma talán nézzünk egy kicsit más szemmel arra, ami megszokott. Mert ami ma teljesen hétköznapi, egyszer lehet, hogy éppen az lesz, amire a legjobban visszavágyunk. Köszönjük a sok-sok választ, folytatódik a délután egy jó dallal, itt a Panda Rádió hullámhoz.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Ma a Magyar Kanizsáról indulunk, aztán Zentára és Szabadkára is elbarangolunk. Megnézzük, milyen program indul éppen ma, készülünk az iskolakezdésre. Lesz közérdekű információ, sport, magyarországi és külföldi kitekintő. A hétvégén pedig Magyar Kanizsán már a Tiszapart lesz az egyik fő találkozóhely. Indul a Pandaradar, ami igazán számít. Már csak napok választanak el bennünket szeptembertől, így egyre több családba kerülnek elő az iskolatáskák, füzetek és tanszerek. Vajdaságban is javában tart a felkészülés az új tanévre, az iskolák pedig készülnek a diákok fogadására. A következő napokban érdemes időben átnézni, mi maradt használható a tavalyi felszerelésből. Nem biztos, hogy mindenből újat kell vásárolni. Egy jó állapotú vonalzó szeptemberben sem jár le. Magyar Kanizsán továbbra is várják a jelentkezőket az okostelefon szelídítő digitális kalandok szépkorúaknak elnevezésű ingyenes képzésre. A program célja, hogy az idősebb korosztály tagjai biztonságban és magabiztosan használják telefonjukat a mindennapokban. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, vagyis még egy hét áll rendelkezésre. Már ma új kulturális program kezdődik a közelünkben. Augusztus 24-e és 28-a között Zentán rendezik meg a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozót és kulturális műhelyt. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvénye fiatalokat hoz össze a Kárpát-medence különböző területeiről, központban a kultúrával, közösséggel és tapasztalatcserével. 5 nap, amikor Zenta nem csak találkozóhely, hanem egy nagy kulturális műhelyé is válik. Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelő környékén ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebián is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyzetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk. 5 nap után ma ér véget Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál. Augusztus 20-a óta nemzetközi táncegyüttesek, zene, népművészet és különböző kultúrák töltötték meg a várost. A fesztivál ma este 21 óráig tart, vagyis aki eddig lemaradt róla, még ma bepótolhatja. Több mint 400 tudós és kutató sürgeti Ausztráliában a tengeri élővilág fokozottan védelmét. Ausztrália vizei rendkívül gazdagok, az ország körüli tengerekben a világon kiemelkedően sok tengeri faj él, ezek jelentős része máshol nem is található meg. A kutatók szerint a tengeri rezervátumok és a megfelelő védelem nem csak az állatvilág, hanem az óceánok hosszú távú egészsége miatt is fontos. Augusztusban már láthattunk napfogyatkozást, és a hónap végén holdfogyatkozás is következik. Augusztus 28-án részleges holdfogyatkozás lesz, így a csillagászat kedvelőinek ezen a héten ismét érdemes figyelniük az égboltot. A Pandaradarban a hét folyamán még visszatérünk rá, és megnézzük azt is, Vajdaságból pontosan mikor és hogyan lesz megfigyelhető. Panda ajánló szombaton irány a Tiszapart. Ezt a programot most már érdemes nagybetűkkel beírni a hétvégi naptárba. 7. Magyar Kanizsai Vadásznap, augusztus 29-én szombaton, Magyar Kanizsán a Tiszaparton, 8 órától 22 óráig. Egésznapos rendezvény készül a Tiszaparton, a vadászat és a természet szeretete mellett gasztronómia, közösségi programok és szórakozás is helyet kap. A héten természetesen még részletesen is bemutatjuk a programot. Ugyancsak augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kolikán Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpárutat. A program kora reggel indul és délutánig tart, vagyis szombaton lehet választani, nyerekbe ülünk Szabadka felé, vagy irány a Magyar Kanizsai Tiszapart. Már csütörtökön megkezdődik a Doroszlói Szentkúton a könnyező szűzanya kegyhely hagyományos búcsúja. A rendezvény sorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat.
Augusztus 24-én 2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió új meghatározást fogadott el a bolygókra. Ennek következtében a Plutó elvesztette a bolygó státuszát, és törpe bolygóként sorolták be, így lett a naprendszer 9 bolygójából 8. A Plutó pedig valószínűleg azóta is azt mondja, én ugyanott vagyok, ti változtattátok meg a szabályokat. A mai jó hírünk a fiatalokról szól, Zentán ma indul a Kultivál, ahol a Kárpát-medence különböző részeiről érkező fiatalok 5 napon keresztül találkozhatnak, alkothatnak és tanulhatnak egymástól. Egy olyan világban, ahol rengeteg kapcsolat már csak egy képernyőn keresztül létezik, különösen jó látni olyan programot, amely személyesen hozza össze az embereket. Miért szomorú a Plutó augusztus 24-én? Mert megint eszébe jut, hogy egyszer csak azt mondták neki, sajnáljuk, ön ehhez a bolygóhoz már túl kicsi. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

Hinni magadban akkor is, amikor már minden elveszni látszik. A legszebb az egészben végig jár.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv

0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A magyar kanizsai vásár a település egy igen régi és igen kedvelt eseménye, amely rendszeresen összehozza a helybilieket és a környék lakóit. Lehetett itt virágokat, szerszámokat, ruházati termékeket, régiségeket vásárolni. A vásárban a különféle árusok mellett a helyi termelők és kézművesek is képviseltették magukat, így a látogatók még több termék közül válogathattak. A vásárral párhuzamosan pedig megtartották a körömpörkölt főzőversenyt az agrokanizsa több mint két évtizedes fennállásának alkalmából. Mindegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35 ezer dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6 ezer dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről, egyúttal emlékeztet arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések bevezetését az államháztartás kedvező helyzete teszi lehetővé. Az egyszeri pénzbeli támogatások mellett a kormány más intézkedésekkel is segíteni kívánja a lakosságot, köztük a gyógyszerek árának csökkentésével és turisztikai utalványok biztosításával. A szerbiai villanygazdaság felkészült a hőhullámra, az ellátás stabil, de takarékoskodjanak az árammal, hívják fel a figyelmet. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója Dusan Zsévkovic kijelentette, hogy az ellátás stabil, és a villanygazdaság felkészült az újabb hőhullámra, de egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy észszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen a szerbiai villanygazdaságnak, illetve egész Szerbiának, így ugyanis az egész országnak megkönnyítjük a helyzetét, másrésztől pedig senki sem marad a megszokott kényelem nélkül, üzente Zsivkovics. A szerb kormány újabb egy héttel meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését. Az intézkedés augusztus 30-áig marad érvényben, ez jelent meg a hivatalos közlönyben. A korábbi határozat augusztus 23-án járt volna le, így az új döntés további egy héten keresztül biztosítja az alacsonyabb jövedéki adó tételeket. Ennek értelmében az idéglenes jövedéki adó olmozott benzin esetében 61,24 dinár, olmozatlan benzin esetében 57,60 dinár, míg a gázolaj után 59,23 dinár literenként. A döntést Gyuro Macot szerb miniszterelnök írta alá. A kormány az intézkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt vezette be, a magasabb üzemanyag árak hatásának enyhítése érdekében.
0: Időjárás.
2: A mai napon derűs és friss reggelre ébredhettünk, napközben azonban nagyon meleg lesz. Délután és az esti órákban helyenként mennydörgéssel kísért záporok alakulhatnak ki, gyenge mérsékelt erejű északi-északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyarkanizsánál 128, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étteremben. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4 876 660. Agrotex.
4: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
5: Es wurde reklamiert.

Van otthon villany, reggel folyik a víz a csapból, megfő a kávé, megszólal valaki a másik szobából, csörög a telefon, és néha éppen azt hív, akiről azt gondoljuk, majd később visszahívom. Hétköznapi dolgok annyira természetesek, hogy szinte észre sem vesztük őket, pedig lehet, hogy éppen ezekből áll össze az, amit úgy hívunk, jó élet. Mai kérdésünk: mi az a teljesen hétköznapi dolog az életében, amiről csak akkor venné észre, mennyire fontos, ha egyszer hiányozna? MSZ Zentáról a következőt írta nekünk. A reggeli kávé a férjemmel, semmi romantikus filmjelenet, félálomban ülünk a konyhában, és néha 5 percig egyikünk sem szól, de ha nincs itthon, olyan furcsán üres az a másik szék. Attila is írt nekünk: nekem az, amikor a gyerekek összevesznek a másik szobában, amikor csinálják az őrületbe, kergetnek, aztán ha 2 napra elmennek a nagyszülőkhöz, már az első este túl nagy a csend. Irén is írt nekünk Adáról: a csapból folyó tiszta víz, szerintem erről nagyon ritkán gondolkodunk el, megnyitjuk, isszuk, főzünk, fürdünk, pedig ha egyszer nem lenne, 5 perc alatt rájönnénk, milyen nagy dolog. A következő üzenet név nélkül érkezett: nekem anyukám napi telefonja, sokszor pont akkor hív, amikor dolgom van, és van, hogy gyorsan lerendezem azzal, hogy majd beszélünk. A kérdést hallva arra gondoltam, milyen borzasztó lenne, ha egyszer már nem csörögne. Magdolna is írt nekünk: a férjem horkolása, igen komolyan, 34 éve idegesít, de amikor pár napot kórházban volt, nem tudtam aludni a csendtől. Ezt neki azért nem mondják el, mert még büszke lesz rá. Ferenc is írt nekünk Martonosról: nekem az, hogy reggel fel tudok kelni, felöltözöm és elindulok a saját lábamon. Fiatalabb koromban eszemben sem jutott, hogy ezért hálásnak kellene lenni. 70 felett már másképp nézi az ember. Ilona is írt nekünk Oromhegyesről: a rádió a konyhában, reggel bekapcsolom, és szól, amíg teszek-veszek. Nem mindig figyelek minden mondatra, de amikor egyszer elromlott, olyan volt, mintha hiányozna valaki a helyiségből. Bálint is írt nekünk: én azt mondanám, a családi ebédek vasárnap, néha nyűg az egész, ki mit eszik, ki késik, ki sértődött meg kire, de amikor egyszer valaki nincs ott az asztalnál, rögtön érezni lehet. Egy hallgatónk név nélkül a következőt írta: az, hogy ha valakitől megkérdezném, kérsz valamit a boltból, furán hangzik, de mióta egyedül élek, nekem pont az ilyen jelentéktelen mondatok hiányoznak a legjobban. Nelly is írt nekünk Horgosról: nekem a kutyám körmeinek kopogása a padlón, hajnalban néha idegesít, amikor fel alá járkál, de ha egyszer nem hallanám, inkább keltsen fel még sokáig. Márk is írt nekünk Magyar Kanizsáról: az internet, tudom, mindenki majd családot, szeretetet meg napfényt mond, de legyen valaki őszinte is, tegnap fél órára elment, és 3 perc után úgy járkáltunk a lakásba, mintha visszakerültünk volna 1847-be. Katalin a következőt írta nekünk: nekem a friss kenyér illata gyerekkoromban is ott volt az asztalon, most is, talán azért szeretem annyira, mert nekem valahogy az otthont jelenti. Norbert a következőt írta nekünk: a munkatársaim hülyeségei, hétfőnként azt mondom, hogy elegem van belőlük, amikor szabadságon vagyok, 3 nap múlva már írok a közös csoportba, nem mondják meg nekik, mert elbízzák magukat. Név nélkül érkezett a következő üzenet, és nekem az, hogy este hallom jó éjszakát, 2 szó az ember azt hinné semmi különös, pedig ha attól hallod, akit szeretsz, nagyon nem mindegy. János is írt nekünk: a kert, reggel kimegyek, megnézem a paradicsomot, kihúzok 2 gazt, mérgelődöm a csigákon, teljesen hétköznapi, de ha nem lenne, nagyon hiányozna az a kis világ. Petra a következőt írta nekünk: nálunk a nagymama vasárnapi húslevese, mindig ugyanaz, mindig azt mondjuk, hogy túl sokat főzött, aztán mindig elfogy. Azt hiszem, nem is csak a leves lenne az, ami hiányozna, hanem hogy ő teszi elénk. Lajos Török-Kanizsáról a következőt írta: az, hogy valaki vár otthon, fiatalon, ezt teljesen természetesnek vettem, ma már tudom, hogy talán egyáltalán nem hétköznapi. Milyen érdekes, tiszta víz, kávé, húsleves, kutyakörme kopogása, egy rádió a konyhában, egy telefonhívás, vagy 2 egyszerű szó este, jó éjszakát.
egyik sem tűnik nagy dolognak, egészen addig, amíg ott van. Talán hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az élet fontos dolgai mindig látványosak, pedig lehet, hogy életünk igazi értékei közben ott ülnek velünk a reggeli kávénál, felhívnak délután, zajonganak a másik szobában, vagy egyszerűen csak megkérdezik, kérsz valamit a boltból? Úgyhogy ma talán nézzünk egy kicsit más szemmel arra, ami megszokott. Mert ami ma teljesen hétköznapi, egyszer lehet, hogy éppen az lesz, amire a legjobban visszavágyunk. Köszönjük a sok-sok választ, folytatódik a délután egy jó dallal, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

Szép délutánt kívánok! Augusztus 24-en hétfő van, és ha a nap eddig egy kicsit gyorsabban futott önöknél, mint szerették volna, most lassítsunk együtt néhány percre. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja, benne a mai nap legérdekesebb történeteivel. Kiderült, mit keres egy kidőlt fa a Tisza közepén, miért mondhat nemet egy vakvezető kutya a gazdájának, megfejtjük az új ruhákhoz adott, de titokzatos kis anyagdarab szerepét, Kecskeméten még a palota is cifra és házi fagyit is készítünk, kezdjük azonban egy gondolattal. Vannak dolgok az életünkben, amelyek annyira természetesek, hogy szinte észre sem vesszük őket. A reggeli kávé valakivel, egy ismerős hang, a kutya az ajtóban, egy telefonhívás, valaki, akinek bármikor írhatunk, és sokszor csak akkor értjük meg az értéküket, amikor egyszer nincsenek. Ezért a mai nap kérdése így szólt. Mi az a teljesen hétköznapi dolog az életében, amiről csak akkor venni észre, mennyire fontos, ha egyszer hiányzik? Talán ma este érdemes nem csak válaszolni rá, hanem egy kicsit jobban megbecsülni azt is, ami eszünkbe jutott. Augusztus 24-én szeretettel köszöntjük a Bertalanokat, a név bibliai eredetű, illetve arámi Bartálmi névhez vezethető vissza. Bertalan napja a régi népi megfigyeléseken már a nyár lassú fordulópontját is jelezte. A gazdák figyelték az időjárást és természetesen a szőlőt is, hiszen egyre közelebb került a szüret. Kedves Bertalanok, nagyon boldog névnapot kívánunk, és ha ma van valaki, aki azt mondja, hogy Berti, csak akkor forduljanak meg, ha szeretik ezt a becenevet. Nyár vége ide vagy oda, a fagylalt szezont még nem zárjuk be. A mai Panda konyhában mézes barackos házi krémfagyi készült. Érett barackot pürésítettünk kevés citromlével, majd görög joghurttal, mézzel és lágyra vert habtejszínnel keverjük össze. Dobozba tesszük, és irány a fagyasztó. Az első néhány órában időnként átkeverjük, hogy kellemesebb legyen az állaga, és természetesen jött a pandacsavar, fahéjas, pirított, zabmorzsa a tetejére, barackos sütemény és fagylalt egy pohárban, hétfőn pedig különösen jól tud esni. Mai zenetörténeti morzsánk főszereplője Bálint Ádám volt. Érdekes pálya az övé, a musical világából indult, a szélesebb közönség pedig a Megasztár második szériájában ismerhette meg. Színházi pályájának fontos állomása lett a Budapesti Operett Színház, ahol többek között a Rómeó és Júlia, az Elizabeth, a Rebeka és más musical produkciók szerepeiben láthatták. A Megasztár után a popzene felé is nyitott, és elkészült a Közelebb című albuma. Talán az egész történetben mégis az egyik legszebb rész, hogy gyerekként egy színházi élmény, a padlás indította el ezen az úton. Néha egy előadás, egy dal, egy találkozás. Elég ahhoz, hogy valaki egyszer csak rájöjjön, ezt szeretném csinálni. Augusztus 24-éhez különleges történetek kapcsolódnak. Sokáig ezt tartották a Vezúv Krisztus után 79-es kitörése napjának, amely Pompeit is maga alá temette, bár újabb régészeti bizonyítékok alapján valószínűbb, hogy a katasztrófa ősszel történt. 1966-ban ezen a napon a Lunar Orbiter 1 elkészítette az első fényképet a Földről, a Hold környezetéből. 1995. augusztus 24-én pedig megjelent a Windows 95, és vele egy gomb, amelyet aztán generációk ismertek meg. Start! Milyen érdekes, egyetlen augusztusi dátumba belefér egy ókori vulkánkitörés, az űrkorszak és egy számítógépes start gomb is. Ma a vakvezető kutyán különleges világába pillantottunk be. Egy jól kiképzett vakvezető kutya segíthet kikerülni az akadályokat, jelezni a lépcsőt és járdaszegélyt, megtalálni bizonyos célpontokat és biztonságosabban közlekedni, de van egy egészen különleges képessége. Az intelligens engedetlenség. Ha a gazdája olyan utasítást ad, amelynek végrehajtása veszélyes lenne, a kutya megtanulhatja megtagadni azt. És még valami fontos nekünk, járókelőknek. A dolgozó vakvezető kutyát ne hívogassuk, ne kínáljuk étellel, és ne simogassuk meg engedély nélkül. Nem azért, mert nem szeretjük, hanem éppen azért, mert tiszteletben tartjuk a munkáját.
mert minden négylábú társ megérdemli a megfelelő gondoskodást. Nincs erőm, egész nap fáradt vagyok, aludtam, mégsem érzem magam kipihentnek, a gyengeség érzet mögött egészen hétköznapi dolgok is állhatnak, kevés vagy rossz minőségű alvás, folyadékhiány, rendszertelen étkezés, vagy túlterheltség, de tartós fáradtság esetén vérszegénység, pajzsmirigy probléma, fertőzés, vércukor, eltérés, gyógyszer mellékhatás vagy más egészségügyi ok is szóba jöhet. Ezért, ha a gyengeség tartós, romlik vagy más tünetek kísérik, érdemes orvossal beszélni róla, és néha ne azt mondjuk magunknak, szedd már össze magad, hanem inkább miért vagyok ennyire kimerült, és mire lenne most szükségem. Képzeljenek el egy öreg fát a Tisza partján, a víz lassan alámossa a partot, egy napon a fa kidől, belecsobban a folyóba, és elindul. Egy sodródó vagy fennakadt fatörzs számunkra egyszerű, úszadéknak tűnhet, de a természetben új szerepet kaphat. A víz alatti ágak között kisebb halak találhatnak búvóhelyet, apró élőlények telepedhetnek meg rajta, és még a körülötte áramló víz mozgását is megváltoztathatja. Persze a nagy úszadék a hajózás számára veszélyes is lehet, de van valami gyönyörű ebben. Amikor egy fa első élete véget ér a parton, a folyóban elkezdődhet a második. Mai utazásunk három szóban Barac, Kodály, Céfrapalota. Igen, Kecskeméten jártunk. Megnéztük a gyönyörű szecessziós városházát, elsétáltunk a Céfrapalotához, és felidéztük a város híres szülöttét, Kodály Zoltánt. Aztán természetesen eljutottunk a kecskeméti Barackig is. Ha pedig több időnk van a városból kilépve már, ott vár bennünket a Kiskunság egészen más hangulatú világa. Kecskemét szerintem azok közé a városok közé tartozik, amelyeket nem kell túlszervezni. Kényelmes cipő, egy séta, felnézni az épületekre, beülni valahová, és természetesen valami barackosat enni. A mai napon vettünk egy új ruhát, kaptunk hozzá egy pótgombot, és néha egy apró darabot a ruha anyagából. Sokan azt hisztük kizárólag foltozásra való, pedig remekül használható arra is, hogy kipróbáljuk rajta, hogyan reagál az anyag például egy megfelelő folteltávolítóra. És még egy praktikus ötlet, ha a szúr a ruhacímke is mindenképpen kivágjuk, előtte fényképezzük le, mert 3 hónap múlva a mosógép előtt állva valószínűleg már nem fogunk emlékezni arra, hogy 30 fok, 40 fok, szárítógép, vagy Istenem, csak ez ne tedd be a mosógépbe. A divat ugyanis nem csak arról szól, mit veszünk meg, hanem arról is, meddig tudunk szépen vigyázni rá. A biztosítási percekben ma egy szokatlan hétköznapi kárt vettünk elő. Mi történik, ha meghibásodik a fagyasztó és tönkremegy a benne tárolt élelmiszer? A válasz biztosítási szempontból mindig attól függ, mi okozta a meghibásodást és milyen fedezetünk van. Nem ugyanaz egy egyszerű műszaki meghibásodás és egy biztosítási feltételek szerint fedezett káresemény. Ha pedig kár történik, érdemes dokumentálni a körülményeket és a biztosító előírásai szerint eljárni. És a legfontosabb, a biztosítási szerződést lehetőleg ne akkor olvassuk el először, amikor már felolvadt a fagyi. És ezzel lassan a mai délutáni Tisza hangja végéhez is értünk. Ma egy vakvezető kutyától megtanultuk, hogy néha nem is a gondoskodás egyik formája. Egy kidőlt fától azt, hogy ami első pillantásra valaminek a vége, az lehet valami másnak a kezdete, és a nap kérdése arra emlékeztetett bennünket, hogy az élet legértékesebb dolgai között sok olyan van, amelyek mellett naponta elmegyünk. Talán ezért ma este, amikor hazaérünk, ne azt nézzük először, mi hiányzik még, nézzük meg azt is, ami már ott van. Egy ember, egy otthon, egy ismerős hang, egy megszokott pillanat, mert lehet, hogy éppen egy teljesen hétköznapi hétfőből lesz egyszer az az emlék, amelyre azt mondjuk, de jó volt. Köszönöm, hogy velem tartottak, én Andrea voltam, önök pedig a Tisza hangja délutáni magazinját hallották, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Legyen szép délutánjuk és kellemes estéjük. Vigyázzanak magukra és egymásra!

valakinek melózni kéne, mert soha nem lesz itt készen. Mor, tegit választanak. Valakinek melózni kéne, a többi megnézi szépen. Mor, de mit támasztanak?

0: mi szólt? Mindegy, ezt oda föl kéne tenni, mozduljatok már meg.
1: Segítsetek, segítsetek, segítsetek, segítsetek, de mit választanak? Valamilyen házi páleszt és egy nagy fröccsöt kérek szépen, kettőt, vagy hármat talán. Megint egyet, megint egyet, megint egyet, megint egyet, nem nehéz, ha választanak.

0: Dolgozzunk, folytassuk, gyerünk, dolgozzunk.
1: Hülye vagy, ha ebédidő van.
0: Mi már megint?
1: Ja. Menjünk be itt a Katica presszóba, jó?
0: Na jó, van, menjünk akkor. Figyeld már, itt a Gizi.
2: Tehát Gyula.
0: Szia, Gizi. Tudod, te rajtad kívül nem szereplek más, csak te tégedet. Én te tégedet.
2: Hagyja meg a béke, mert gyarkot teszem az életedet. Hogy békén Gyula.
1: Hogy békén Gyula.
2: Hogy békén Gyula.
0: Gyere már ide, most mit izélsz itt?
2: Hogy békén Gyula.
0: Gyere ide, minden segít neki.
2: Hogy békén Gyula.
0: Gyere ide, mert szétütlek, no. Gyere már ide.
2: Segítsetek!

nincs visszaút. A Pistamán a harcra készül, ideges nagyon,

0: Jau la, Milena Pistava.
1: Balu Csiasztázik. Én messze felfel.
0: István!
2: Ne van!
0: Ébredjél már föl!
2: Hon vagyok?
1: István!
2: No.
1: István! Akarsz-e 2000 forintos órabér munkavezető lenni?
2: Na, hogy akarok-e?

0: Gyerekek, én ezt letiltom. Élőben meg.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 50 3065.
1: Pincét keresünk a Horgos egy határátkelő helyen lévő klóba étterembe. Tapasztalattal rendelkezők előnyben. Műszakos munkavégzés nappali és éjszakai műszakban. Jelenkezni a 064 8 282 765-ös telefonszámon.
2: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
2: Augusztusi kínálatunkon Zentai Rommel üzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
4: Ez volt a reklám.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Nagy volt az érdeklődés a magyar kanizsai vásár iránt, most is ezrek látogattak ki az eseményre. A programot Magyar Kanizsa helyi közössége szervezte meg ebben az évben utoljára. A kirakodó vásárral párhuzamosan pedig megtartották a 23. körömpörkölt főzőversenyt is a helyi agrokanizsa szervezésében. A magyar kanizsai vásárra település egy igen régi és igen kedvelt eseménye, amely rendszeresen összehozza a helybilieket és a környék lakóit. Lehetett itt virágokat, szerszámokat, ruházati termékeket, régiségeket vásárolni. A vásárban a különféle árusok mellett a helyi termelők és kézművesek is képviseltették magukat, így a látogatók még több termék közül válogathattak. A vásárral párhuzamosan pedig megtartották a körömpörkölt főzőversenyt az agrokanizsa több mint két évtizedes fennállásának alkalmából. Mindegy 980,6 millió dinár értékű állami segélycsomagot hagyott jóvá a szerb kormány. Az intézkedéseket lehetővé tevő törvényjavaslat hétfőn kerül a szerb parlament elé, jelentette be Siniša Mali miniszterelnök helyettes pénzügyminiszter. A tervek szerint az egyszeri pénzügyi támogatások kifizetése szeptember 14-én kezdődik. A nyugdíjasok a nyugdíjuk összegétől függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár támogatást kapnak. A legmagasabb 35.000 dináros összeget a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkezők kapják. A pénzügyminiszter közlése szerint szeptember 22-én kezdődik a 6.000 dináros egyszeri támogatás kifizetése is az arra jogosult nagykorú állampolgároknak. Az állami csomag más társadalmi csoportokat is érint. Siniša Mali azt is bejelentette, hogy várhatóan 10 napon belül döntés születik a bérek és a nyugdíjak emeléséről, egyúttal emlékeztet arra, hogy a jövő évi minimálbér eléri majd a 600 eurót. A pénzügyminiszter szerint az intézkedések bevezetését az államháztartás kedvező helyzete teszi lehetővé. Az egyszeri pénzbeli támogatások mellett a kormány más intézkedésekkel is segíteni kívánja a lakosságot, köztük a gyógyszerek árának csökkentésével és turisztikai utalványok biztosításával. A szerbiai villanygazdaság felkészült a hőhullámra, az ellátás stabil, de takarékoskodjanak az árammal, hívják fel a figyelmet. A szerbiai villanygazdaság vezérigazgatója Dusan Zsévkovic kijelentette, hogy az ellátás stabil, és a villanygazdaság felkészült az újabb hőhullámra, de egyúttal arra kérte a lakosságot, hogy észszerűen fogyasszák az áramot. Leszögezte, az árammal való takarékoskodás az egyik módja annak, hogy a lakosság segítsen a szerbiai villanygazdaságnak, illetve egész Szerbiának, így ugyanis az egész országnak megkönnyítjük a helyzetét, másrésztől pedig senki sem marad a megszokott kényelem nélkül, üzente Zsivkovics. A szerb kormány újabb egy héttel meghosszabbította a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó idéglenes 20%-os csökkentését. Az intézkedés augusztus 30-áig marad érvényben, ez jelent meg a hivatalos közlönyben. A korábbi határozat augusztus 23-án járt volna le, így az új döntés további egy héten keresztül biztosítja az alacsonyabb jövedéki adó tételeket. Ennek értelmében az idéglenes jövedéki adó olmozott benzin esetében 61,24 dinár, olmozatlan benzin esetében 57,60 dinár, míg a gázolaj után 59,23 dinár literenként. A döntést Gyuro Macót szerb miniszterelnök írta alá. A kormány az intézkedést a kőolaj világpiaci árának emelkedése miatt vezette be, a magasabb üzemanyag árak hatásának enyhítése érdekében.
0: Időjárás.
2: A mai napon derűs és friss reggelre ébredhettünk, napközben azonban nagyon meleg lesz. Délután és az esti órákban helyenként mennydörgéssel kísért záporok alakulhatnak ki, gyenge mérsékelt erejű északi-északkeleti szél fúj. A reggeli hőmérséklet 18, a legmagasabb nappali pedig 34 Celsius fok körül alakul. A Tisza vízállás a Magyar Kanizsánál 128, Zentánál 203 cm magas. A mai napon nem várható fronthatás a térségben, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk. Emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenység és nyugtalanság jelentkezhet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között a naposabb tájakon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Ne tartózkodjunk huzamosabb ideig a tűző napon, könnyen napszúrást kaphatunk. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMP Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMP Uniagent. Benecko Arangyalovó.
1: Ez volt a reklám.

Ma a Magyar Kanizsáról indulunk, aztán Zentára és Szabadkára is elbarangolunk. Megnézzük, milyen program indul éppen ma, készülünk az iskolakezdésre. Lesz közérdekű információ, sport, magyarországi és külföldi kitekintő. A hétvégén pedig Magyar Kanizsán már a Tiszapart lesz az egyik fő találkozóhely. Indul a Pandaradar, ami igazán számít. Már csak napok választanak el bennünket szeptembertől, így egyre több családba kerülnek elő az iskolatáskák, füzetek és tanszerek. Vajdaságban is javában tart a felkészülés az új tanévre, az iskolák pedig készülnek a diákok fogadására. A következő napokban érdemes időben átnézni, mi maradt használható a tavalyi felszerelésből. Nem biztos, hogy mindenből újat kell vásárolni. Egy jó állapotú vonalzó szeptemberben sem jár le. Magyar Kanizsán továbbra is várják a jelentkezőket az okostelefon szelídítő digitális kalandok szépkorúaknak elnevezésű ingyenes képzésre. A program célja, hogy az idősebb korosztály tagjai biztonságban és magabiztosan használják telefonjukat a mindennapokban. A jelentkezési határidő augusztus 31-e, vagyis még egy hét áll rendelkezésre. Már ma új kulturális program kezdődik a közelünkben. Augusztus 24-e és 28-a között Zentán rendezik meg a Kultivál Kárpát-medencei ifjúsági találkozót és kulturális műhelyt. A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet rendezvénye fiatalokat hoz össze a Kárpát-medence különböző területeiről, központban a kultúrával, közösséggel és tapasztalatcserével. 5 nap, amikor Zenta nem csak találkozóhely, hanem egy nagy kulturális műhelyé is válik. Augusztus utolsó teljes hetébe léptünk, ami azt jelenti, hogy sokan ezekben a napokban térnek haza a nyaralásból. A főbb útvonalakon és határátkelő környékén ezért továbbra is kialakulhat erősebb forgalom. A nyári időszakban Horgosnál és Kelebián is rendszeresen előfordul várakozás. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális határhelyezetet, hosszabb úton pedig rendszeresen pihenőt tartani. Az utolsó 100 kilométeren se akarjuk visszanyerni azt a 20 percet, amit korábban elvesztettünk. 5 nap után ma ér véget Szabadkán a jubileumi 25. Interetno Fesztivál. Augusztus 20-a óta nemzetközi táncegyüttesek, zene, népművészet és különböző kultúrák töltötték meg a várost. A fesztivál ma este 21 óráig tart, vagyis aki eddig lemaradt róla, még ma bepótolhatja. Több mint 400 tudós és kutató sürgeti Ausztráliában a tengeri élővilág fokozottan védelmét. Ausztrália vizei rendkívül gazdagok, az ország körüli tengerekben a világon kiemelkedően sok tengeri faj él, ezek jelentős része máshol nem is található meg. A kutatók szerint a tengeri rezervátumok és a megfelelő védelem nem csak az állatvilág, hanem az óceánok hosszú távú egészsége miatt is fontos. Augusztusban már láthattunk napfogyatkozást, és a hónap végén holdfogyatkozás is következik. Augusztus 28-án részleges holdfogyatkozás lesz, így a csillagászat kedvelőinek ezen a héten ismét érdemes figyelniük az égboltot. A Pandaradarban a hét folyamán még visszatérünk rá, és megnézzük azt is, Vajdaságból pontosan mikor és hogyan lesz megfigyelhető. Panda ajánló szombaton irány a Tiszapart. Ezt a programot most már érdemes nagybetűkkel beírni a hétvégi naptárba. 7. Magyar Kanizsai Vadásznap, augusztus 29-én szombaton, Magyar Kanizsán a Tiszaparton, 8 órától 22 óráig. Egész napos rendezvény készül a Tiszaparton, a vadászat és a természet szeretete mellett gasztronómia, közösségi programok és szórakozás is helyet kap. A héten természetesen még részletesen is bemutatjuk a programot. Ugyancsak augusztus 29-én rendezik meg a 15. Kolikán Kiskunhalas Szabadka Barátság kerékpárutat. A program kora reggel indul és délutánig tart, vagyis szombaton lehet választani, nyeregbe ülünk Szabadka felé, vagy irány a Magyar Kanizsai Tiszapart. Már csütörtökön megkezdődik a Dorosztói Szentkúton a könnyező szűzanya kegyhely hagyományos búcsúja. A rendezvény sorozat augusztus 27-e és 30-a között tart, és idén is Vajdaság számos településéről várják a híveket és zarándokokat.
Augusztus 24-én 2006-ban a Nemzetközi Csillagászati Unió új meghatározást fogadott el a bolygókra. Ennek következtében a Plutó elvesztette a bolygó státuszát, és törpe bolygóként sorolták be, így lett a naprendszer 9 bolygójából 8. A Plutó pedig valószínűleg azóta is azt mondja, én ugyanott vagyok, ti változtattátok meg a szabályokat. A mai jó hírünk a fiatalokról szól, Zentán ma indul a Kultivál, ahol a Kárpát-medence különböző részeiről érkező fiatalok 5 napon keresztül találkozhatnak, alkothatnak és tanulhatnak egymástól. Egy olyan világban, ahol rengeteg kapcsolat már csak egy képernyőn keresztül létezik, különösen jó látni olyan programot, amely személyesen hozza össze az embereket. Milyen szomorú a Plutó augusztus 24-én? Mert megint eszébe jut, hogy egyszer csak azt mondták neki, sajnáljuk, ön ehhez a bolygóhoz már túl kicsi. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Ez volt a

Szászi. Honda Rádió. Hit music. Give it up. Panda Rádió.

Van otthon villany, reggel folyik a víz a csapból, megfő a kávé, megszólal valaki a másik szobából, csörög a telefon, és néha éppen azt hív, akiről azt gondoljuk, majd később visszahívom. Hétköznapi dolgok annyira természetesek, hogy szinte észre sem vesztük őket, pedig lehet, hogy éppen ezekből áll össze az, amit úgy hívunk, jó élet. Mai kérdésünk: mi az a teljesen hétköznapi dolog az életében, amiről csak akkor venné észre, mennyire fontos, ha egyszer hiányozna? MSZ Zentáról a következőt írta nekünk. A reggeli kávé a férjemmel, semmi romantikus filmjelenet, félálomban ülünk a konyhában, és néha 5 percig egyikünk sem szól, de ha nincs itthon, olyan furcsán üres az a másik szék. Attila is írt nekünk: nekem az, amikor a gyerekek összevesznek a másik szobában, amikor csinálják az őrületbe, kergetnek, aztán ha 2 napra elmennek a nagyszülőkhöz, már az első este túl nagy a csend. Irén is írt nekünk Adáról: a csapból folyó tiszta víz, szerintem erről nagyon ritkán gondolkodunk el, megnyitjuk, isszuk, főzünk, fürdünk, pedig ha egyszer nem lenne, 5 perc alatt rájönnénk, milyen nagy dolog. A következő üzenet név nélkül érkezett: nekem anyukám napi telefonja, sokszor pont akkor hív, amikor dolgom van, és van, hogy gyorsan lerendezem azzal, hogy majd beszélünk. A kérdést hallva arra gondoltam, milyen borzasztó lenne, ha egyszer már nem csörögne. Magdolna is írt nekünk: a férjem horkolása, igen, komolyan, 34 éve idegesít, de amikor pár napot kórházban volt, nem tudtam aludni a csendtől. Ezt neki azért nem mondják el, mert még büszke lesz rá. Ferenc is írt nekünk Martonosról: nekem az, hogy reggel fel tudok kelni, felöltözöm és elindulok a saját lábamon. Fiatalabb koromban eszemben sem jutott, hogy ezért hálásnak kellene lenni. 70 felett már másképp nézi az ember. Ilona is írt nekünk Oromhegyesről: a rádió a konyhában, reggel bekapcsolom, és szól, amíg teszek-veszek. Nem mindig figyelek minden mondatra, de amikor egyszer elromlott, olyan volt, mintha hiányozna valaki a helyiségből. Bálint is írt nekünk: én azt mondanám, a családi ebédek vasárnap, néha nyűg az egész, ki mit eszik, ki késik, ki sértődött meg kire, de amikor egyszer valaki nincs ott az asztalnál, rögtön érezni lehet. Egy hallgatónk név nélkül a következőt írta: az, hogy ha valakitől megkérdezném, kérsz valamit a boltból, furán hangzik, de mióta egyedül élek, nekem pont az ilyen jelentéktelen mondatok hiányoznak a legjobban. Nelly is írt nekünk Horgosról: nekem a kutyám körmeinek kopogása a padlón, hajnalban néha idegesít, amikor fel alá járkál, de ha egyszer nem hallanám, inkább keltsen fel még sokáig. Márk is írt nekünk Magyar Kanizsáról: az internet, tudom, mindenki majd családot, szeretetet meg napfényt mond, de legyen valaki őszinte is, tegnap fél órára elment, és 3 perc után úgy járkáltunk a lakásba, mintha visszakerültünk volna 1847-be. Katalin a következőt írta nekünk: nekem a friss kenyér illata gyerekkoromban is ott volt az asztalon, most is. Talán azért szeretem annyira, mert nekem valahogy az otthont jelenti. Norbert a következőt írta nekünk: a munkatársaim hülyeségei. Hétfőnként azt mondom, hogy elegem van belőlük. Amikor szabadságon vagyok, 3 nap múlva már írok a közös csoportba. Ne mondják meg nekik, mert elbízzák magukat. Név nélkül érkezett a következő üzenet, és nekem az, hogy este hallom jó éjszakát, 2 szó, az ember azt hinné, semmi különös, pedig ha attól hallod, akit szeretsz, nagyon nem mindegy. János is írt nekünk: a kert, reggel kimegyek, megnézem a paradicsomot, kihúzok 2 gazt, mérgelődöm a csigákon, teljesen hétköznapi, de ha nem lenne, nagyon hiányozna az a kis világ. Petra a következőt írta nekünk: nálunk a nagymama vasárnapi húslevese, mindig ugyanaz, mindig azt mondjuk, hogy túl sokat főzött, aztán mindig elfogy. Azt hiszem, nem is csak a leves lenne az, ami hiányozna, hanem hogy ő teszi elénk. Lajos Török-Kanizsáról a következőt írta: az, hogy valaki vár otthon, fiatalon, ezt teljesen természetesnek vettem, ma már tudom, hogy talán egyáltalán nem hétköznapi. Milyen érdekes, tiszta víz, kávé, húsleves, kutyakörme kopogása, egy rádió a konyhában, egy telefonhívás, vagy 2 egyszerű szó este, jó éjszakát.
egyik sem tűnik nagy dolognak, egészen addig, amíg ott van. Talán hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az élet fontos dolgai mindig látványosak, pedig lehet, hogy életünk igazi értékei közben ott ülnek velünk a reggeli kávénál, felhívnak délután, zajonganak a másik szobában, vagy egyszerűen csak megkérdezik, kérsz valamit a boltból? Úgyhogy ma talán nézzünk egy kicsit más szemmel arra, ami megszokott. Mert ami ma teljesen hétköznapi, egyszer lehet, hogy éppen az lesz, amire a legjobban visszavágyunk. Köszönjük a sok-sok választ, folytatódik a délután egy jó dallal, itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Honda Rádió. Hit music. Honda Rádió.

0: 11 óra van.
1: Somewhere, somehow.

Pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk.

0: 103.5. Feels good. Makes me feel good.
1: It's my station on the radio.